0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kismárti. A folytatásban pedig a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál sztárjaiból hozok többet is. Switch Disco, Sam Feld kollaboráció, Rehab-el kiegészülve. A Switch Disco ugye egy DJ duo Angliából, mashup DJ-ként emlegetjük őket, vagyis bekérdeztem őket, hogy ez a mashup dolog, vagyis a két számból egy-egy gyújnak, ez ennyire egyszerű folyamat? Hogy készülnek a dalok, és ezt mondták.
1: We spend a lot of time trying certain
2: instruments. Ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
0: Hát így, a folytatásban nem egy klasszikus értelemben vett mashup, csak egy kölcsönvet refrén, Amy McDonald dalából.

0: hangjaink. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát éreggel

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, tehát azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például a latin pop királynője Shakira, aki szeptember 2. hetére egy elég komoly rekordot állított fel a YouTube-on, mert hogy a Die Die hivatalos videoklipje elérte az 1 milliárdos megtekintést. Én emlékszem, hogy az első klip, ami ezt a hihetetlen megtekintést magáinak tudhatta, az a Oppa Gangnam Style volt, Psy-tól, hát azóta azért sok dalnak összejött ez már. Na, de ilyen rövid idő alatt, hát ez nem semmi, 3 hónap alatt 1 milliárd. Csink-csink! Utal a YouTube, hozom már is Shakirát,

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz, az éjszakai autóvezetéshez is többek közt. A mikrofonnál Kismárti, Balázsék pedig érkeznek majd 6 óra előtt egy kicsivel. Hol van az még? Hát ne rohanjunk ennyire előre. Az elérhetőségünk is él, 0620 311 111, ez a hívható SMS és Viber számunk. És hogyha már ilyenkor is dolgozni kell, itt 6 óra előtt egy kicsivel. Hol van az még? Hát ne rohanjunk ennyire előre. Az elérhetőségünk is él, 0620 311 111, ez a hívható SMS és Viber számunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-áig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Lost Frequencies például és a Live It All, amiben Carrie Lomax énekesnő is közreműködik. Egy igazán energikus, dallamos EDM felvétel lett, 2026-os júliusi megjelenés, és a szöveg arról szól, hogy az ember élje át az élet minden pillanatát. Nem csak a magasságokat, de a mélységeket is, ez is hozzátartozik az élethez. És mindig kövessük a belső iránytünket, ez is nagyon fontos. Lost Frequencies jön a folytatásban.

0: Magyart a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.
3: Miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu un mégalo.

0: az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, az amerikai szupersztár például Alex Warren, akinek a dalaiban a feleségével megélt szerelem mellett a személyes traumák és a gyerekkori veszteségek a fő motivumok. Ezt most aktuálisan nagyon szeretjük tőle. Alex Warren, Fever Dream.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Igen, mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igaz.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A BMW és a Schaeffler is jól teljesített Európában, a kínai piacon viszont nem. Újabb globális szállodalánc épített hotel Debrecenben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A BMW csoport több mint 1,7 millió járművet értékesített az idei év első 9 hónapjában. A vállalat közzétett adatai szerint Európában 4,5, az Egyesült Államokban pedig 3,4%-kal nőtt a kiszállítások száma. Kínában ugyanakkor a harmadik negyedévben 25%-kal kevesebb BMW-t és Minit adtak el, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a magyar piacon a BMW az első 9 hónapban rekordot ért el. 5465 új autót értékesített. Ezek közül 418 volt a Debrecenben gyártott tisztán elektromos iX3. A Schaeffler csoport is közzétette az idei első 9 hónap előzetes eredményeit. A német autóipari beszállító árbevétele 17,5 milliárd euró volt, ami valamivel elmarad az egy évvel korábbitól. Az elektromobilitási üzletág árbevétele ugyanakkor 3,9 milliárd euróra nőtt. Ennek ellenére a vállalat most egy 240 millió eurós egyszeri leírást hajtott végre az elektromobilitási üzletágban, elsősorban a kínai piac vártnál gyengébb teljesítménye miatt. A debreceni gyáruk eközben fontos mérföldkőhöz érkezett. Elkészült a 20 millió modik egysoros mélyhornyú golyós csapágy. A 2021-ben elindított sorozatgyártás azóta folyamatosan bővült, és 2025-ben két új gyártósorral növelték a kapacitást. A világ egyik vezető szállodavállalata, az IAG Hotels & Resorts bejelentette, hogy megállapodást írt alá egy új Holiday Inn Express & Suites hotel fejlesztéséről Debrecenben, ami az 57. lesz Európában. A debreceni székhelyű magyar magántulajdonú Xanga vállalattal együttműködésben megvalósuló szálloda tovább erősíti az IAG Budapesten kívüli jelenlétét. Olvasható a cég közleményében. A 120 szobás hotel a tervek szerint 2029-re Debrecen városközpontjától nagyjából 1 kilométerre épülne fel. Egy lakásokat, irodákat és üzlethelyiségeket is magában foglaló új ingatlanfejlesztés részeként. Párás, helyenként ködös az idő, vezessenek óvatosan. Ma is többnyire napos, kellemes őszi idő várható. Időnként befelhősödik az ég, de aztán újra kiderül, és eső nem valószínű. Délig 14 fokig melegszik fel a levegő. A gyenge északnyugati szél először északira, majd nyugatira fordul, de végig gyenge marad. Délután 16 fokig melegszik fel az idő, és többnyire napos marad. Éjszaka azonban megnövekszik majd a felhőzet, és borult idő várható. Hajnalra 7 fokig hűl le a levegő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival.

0: aktuális albuma az A Trying Not to Panic, vagyis próbáljunk meg ne pánikolni. Erről szól most a Hug Yourself a Rádió 1-en.
1: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-áig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Vendéget ígértünk nektek a mai reggelre, aki már meg is érkezett, Kenyeres András sport mentál tréner, aki például a magyar férfi vízilabda válogatottat készítette fel, EB arany jött és tokiói olimpiai bronz, erre a fanyalgók mondják, hogy előtte volt már 3 arany, hogy dolgozol te?
2: Igen, veszélyes az az okokozati összefüggés. Ugye? Ott voltam, tehát a környéken ez talán egy elég.
1: Igen. De nem is igazán a sport pszichológia, meg a versenysport iránti elkötelezett, hát hogy is mondjam, lelkesedésed miatt vagy itt, hanem neked azért született 2 olyan műved, a Győztes gondolkodás, meg a Figyelem kontroll című könyv szerzője is vagy, amely olyan technikákat is tartalmaz, amit az egyszerű átlagos ember is tud majd használni, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni, viszont ahonnan elkezdeném, mi már itt előtte mondtunk pár mondatot egymásnak, és pont arról kezdtünk el beszélgetni, hogy 50 évvel ezelőtt ez mennyire nem volt divat, ugye, hogy bármilyen ilyen segítséget az ember igénybe vesz, és megegyeztünk abban, hogy 50 évvel ezelőtt a faluban mondjuk 5 hírt hallottál, ma meg rádesik 5000 hír, hogy 50 évvel ezelőtt volt 5 impulzus az életedben, ma meg van 500 000 impulzus, hogy tényleg ennyire terhelt a mai élet?
2: Szerintem igen, abszolút, megnézzük meg, hogy mik ezek az impulzusok, tehát hogy a versenysport tetejét nézed, ha valami nem sikerült, azt hány millióan véleményezik, hogy ebben az országban minden sporthoz és ért mindenki, tehát az egy alapkiinduló volt. Az egy külön szakértelem, igen, ami megvan, és azért ezeket, hogy mondjam, visszakapni ezeket a feedbackeket, régebben nem volt olyan egyértelmű. De ha megnézzük mondjuk a gyerekeket, tehát most nem csak a sport az mindenhol, azért nem feltétlenül vitték, hozták ugye a szülők, jó, hogy tudta apám, hogy milyen sportot űzök. Tehát kb. Ez volt a klasszik.
1: Nem volt.
2: A városban nem volt biztos szerintem, hogy hova mentem el edzeni, de nem olyan bonyolult, Gyöngyösön tanultam. Nem ez a lényeg, hanem ez a távolság egy kicsit talán másképp nézett ki, mint ma. És ma, ha már ott van, akkor már megnézem a gyereket, és akkor már szakértek is. Egyébként ez nem is előfordult szülőként, hogy 10 perc alatt szakértő váltam, és aztán hátráltam, nem én vagyok az edző. Most képzeljétek el ezt, hogy iskolába bemész, hogy hát az 1526-on egy kicsit azért más tanultam, és mondjuk szakértenénk egy történelem órán, tehát én szerintem ezek mind-mind benne vannak, hogy más világot élünk.
3: Tegnap, amikor beszélgettünk, akkor arról esett szó, hogy én például egy ilyen állandó újrakezdő vagyok. Mindig óriási lelkesedéssel, ilyen kampányszerűen vágok bele dolgokba, és aztán valahol...
1: Hát te viszonylag rövid idő alatt elengedett.
3: Fene tudja, hogy miért, de valahol elvész ez a fajta nagy akarás. Hogy van az, hogy vannak emberek, akik kitűznek egy célt, és végig tudják vinni, és vannak emberek, akik azt hiszik, hogy minden adott... minden adott ahhoz, hogy végigcsináljam, van eszköz, van motiváció, van cél, de valahol félúton eltűnik ez a lelkesedés.
2: Igen, lehet, egy kicsit vitatkoznék, tehát, hogy a motivációra mennyire erős. Szerintem nem létezik ez a két típus, hanem vagy szeretünk mindent fekete-fehér, átmenetek vannak, tehát mit akarunk megcsinálni, mennyire reális az. Tehát azért hozzám fordulnak ezek ilyen dolgokkal. Most mondok, hogy mozogni szeretnék, heti 3-szor elmenni futni. Tök jó, mennyit fut? Hát 1-2 kilométert. Mennyit szoktál futni? Ja, semmit. Mennyit futottál valaha? Nem futottam még korábban. Akkor honnan gondolod, hogy a jövő héten majd 3-szor fogsz 1-2 kilométert futni? Tehát alkalmanként irreálisak az elvárások, és nézegetjük a magazinokat, nézegetjük a filmeket, hát így kéne élni, de ezeket sokszor irreális, ezeket szerintem.
4: Nem tetszik ez a beszélgetés felül. Nem jó irányt vett ez a beszélgetés.
1: Jó, akkor tessék,
4: tehát, hogy az illúzióinkat jöttünk megetetni, nem azért jöttünk, hogy lerombolják az illúzióinkat.
1: Hát figyeljetek, amikor kinyitjuk a Facebookot, Instagramot, ott tényleg azt látod, hogy a csinos, szép, erős, izmos nő, illetve férfi, és vagy igény szerint, az tényleg egy héten 4-szer len van a, hogy hívják, az edzőteremben, és akkor mi egyszer csak azt mondjuk, hogy mi is le akarunk menni, de nincs benne fokozatosság elve. Tehát ezt kéne megállítsuk?
2: Többek között ez. A másik, ugye én azt szoktam mondani, hogy ha bármit változtatni akarunk, ha így megengeditek ezt a pici egyszerű modellt, akkor 3 dolog kell hozzá. Az egyik, hogy hinni abban, hogy lehet változtatni. Ha nekem úgysem egy kis ország, kis sport, ezt sokat hallom, tehát az nekem mi között hozzá egy kicsi az ország, vagy nagy. Tehát hinni benne, második akarni eléggé ezt, tehát így a motiváción vissza, amit mondtál, hogy nagyon szeretném-e csinálni ezt a dolgot, tényleg akarom ezt, és a harmadiknál sokkal ne lesnek ez a tenni, tehát csinálni, időre. Tehát például belefér az életembe, tehát ma az emberek többsége valami hihetetlenül telepakolja a napjait. Valószínűleg nem idegen nektek sem ez a kihívás, ez a problémakör, mint olyan. Oda hova?
3: Igen, hova de közben tenni? Azt látod, hogy egyébként egy csomó fórumon elfolyik az idő, tehát hogy egyébként meg tudnám találni azt az időintervallumot, ahol ki tudnék szakítani magamnak hasznos időt arra, hogy mondjuk elmegyek nyelvet tanulni, vagy testet edzeni.
4: Lecsípünk az zuhanyzásból.
3: Akár.
1: Így van, nem járunk be fontosok, dolgozni.
4: Igen.
2: És ezek már egy nagyon jó kiindulási pontok. Tehát például az ember ezt látja, hova szeretném tenni. Hogyha kicsiket elkezdi értékelni, tehát például az, hogy most nem tudom, mit szerettél volna, hogy csináljuk mozogni, mondjuk hetente kétszer, amit az előbb beszéltünk, vagy háromszor. Az ember azon gondolok, hogy hova tenni ezt be, hogyha már megvan helye lecsípte a zuhanyzásból, vagy más dolgokból. Én azt szoktam mondani, hogy nem baj, ha van valami sorstárs is ebben a folyamatban. Tehát nem egyedül vagyok. A környezetem, a családom például ennek tudatában van. Tehát a reggel páran keres engem az ágyba, és nem vagyok ott, akkor nem kap infarktust, hogy elmentem futni. Például, tehát van támogatás is. Tehát a környezet például nagyon-nagyon meghatározó. Nekem sok ilyen ügyfelem volt, bocsáss meg, aki azt mondta, hogy elkezdtem, de azt mondta, te hagyod már. Hányszor kezdtél neki? Az úgyse fog benni.
1: Egy pillanat, ebben mi magyarok jók vagyunk egy pillanatban letörni a másik lelkesedését.
4: Igen, de most szerintem az az egyetlen módszer, ami működik, így a sportolással kapcsolatban, hogy akkor csináld meg, amikor nem tudsz gondolkodni rajta, hogy jó ötlete. Tehát nekem például az jött be, hogy megyek az a rádióba, és akkor rögtön elmegyek sportolni, mert akkor még ugye bennem van ez az ilyen, tehát fáradt a fejem, és akkor nem tudom túlgondolni, nincs ellenállás, és gyakorlatilag mire felocsúdok, addigra majdnem vége az edzésnek. És szerintem az a legdurább, amikor halogatod, és egy ilyen fő pontja lesz a napodnak, hogy igen, minden meccsenek, és akkor délután 5 órakor, amikor végére értem mindennek, elmegyek edzeni.
1: És akkor már franc mész el.
4: És akkor azért nem mész el, mert akkor meg már úgy vagy vele, hogy jó, de az önjutalmazás most az a része kéne, hogy jöjjön, hogy az egész nap elhagyja a testemet, és ahhoz inkább egyedül szeretnék lenni, nem pedig közösségben, és a többi, és a többi. Tehát amikor nagyon tudsz gondolkodni rajta, akkor hát már nehéz.
2: De nagyon dolog, szerintem világítottál rá, hogy úgy kezdted, hogy nekem.
4: Igen.
2: És ez nagyon fontos. Tehát, hogyha ez az lenne, hogy a szabály, és ez mindenkinek, akkor egy füzetet írtam volna. 70 nyelven, és hátra dőltem volna, és most Maldív-szigetekre jelentkeznék be ebbe a kis beszélgetésre. Ennél bonyolultabb. Tehát pont, amit az előbb az Eszter mondott, hogy nekem ez így működik. Azt jelenti, hogy elgondolkodtam ezen, szerintem ez
4: én már elbuktam rengeteg szerint.
1: Nem ismerted magad. Nem jár sportolni heti háromszor.
4: Nem járok évek óta sportolni heti háromszor, de már több mint egy éve járok heti háromszor, vagy négyszer, és meg még otthon is sportolok, hanem természetesen nem vagyok kalóriadeficitben, még bárki megijedne egy pillanatra, hanem egyszerűen csak az van, hogy nekem szüksége van a munkámhoz ahhoz, hogy legyen erőnlétem, és a lelkemnek is szüksége van rá, hogy ne legyenek pánikrohamaim. És a lényeg, hogy fontos a sport, de hogy mindenkinek nyilván van egy ilyen módszer, egy megküzdése, egy elképzelése. Én tudom, hogy hol buktam el eddig rengetegszer, tehát nincs olyan sport, amit ne űztem volna. Tehát a kosárlabdától a kettőbellen át, az úszáson keresztül, a nem tudom eddig, és igazából az önismereti része nehéz, hogy rágyere, hogy mi az, amit képzelsz magadról, és mi a valóság, és mit tudsz üzemeltetni, és mit nem tudsz üzemeltetni.
2: És mi általában nagyon sok mindenben nagyon sokkal jobbnak látjuk magunkat, egyébként nagyon érdekes, tehát ez az önismeret szót hoztad be. Van-e ideje erre tényleg elgondolkodni, vagy ön szeretne szembenézni abba a tükörbe, de azt nem mindenki szeret belenézni abba a tükörbe, tehát hogy nekem ez nem ment, mi az, amit kell csinálnom a dolgokért. Tehát az önismeret szerintem ilyen szempontból egy fontos dolog, és visszatérve arra, amit az előbb mondtál, hogy hát ezzel mondjuk 50 éve nem foglalkoztak, hogy szerintem a fogalom sem nagyon létezett így a közben. Ma már egyáltalán van az önreflexió, önismeret, ismerd meg magad, próbálj tenni a dolgokért, sőt, már akár el is várják szerintem sokszor, hogy ezzel foglalkozzál.
1: De gyakorlatilag ha letűztünk 4 gombostűt, vagy 3-at egész biztos, ami alapján mindenki sikerre tudná vinni azt a szegmest az életében, amit akar. Ugye? Te mondtad el ezeket a pontokat, kiegészítettük meg, vagyunk. Hol bukjuk el mégis?
2: Hát valószínűleg pont ezeknél a pontoknál. Tehát például az a számolunk, hogy ezt most megterveztem, ez most egy példa, és nem megy. És azért általában a terv az egy kiinduló pont. Kedden megyek 8-kor futni, de a gyereket be kéne vinni, azt elfejtettem, ott volt, és akkor hát nem tudtam bemenni 8-kor, és akkor most mi? Meghalt az egész sztori. Tehát tervezés, újra tervezés. Tehát például finom hangolgatni ezeket a dolgokat, azt mondja, hogy ez 3 hónapig is simán elmehet, amíg megtalálja a helyét, mondjuk ez az új szokás az életembe, mert szokásokat kialakítani, az sem így fog menni, mint egyszerű dolog.
4: A tervezés, újra tervezésnek egy nagyon fontos szinonímeje szerintem a hibázás, megbocsátás. Tehát amikor elrontasz valamit, igen, és akkor azt mondod, hogy fú, igen, most rossz döntést hoztam, mert amúgy itt állok a pálya mellett a gyereknél, de a gyereknek amúgy nincs sem szüksége, de én valamiért mégis azt gondoltam, hogy neki nagyobb szüksége van rám, mint nekem az edzésemre, de és itt állok, és hogy akkor ezt hogyan csinálja, és ez mit jelent nekem, és hogy miért fontos még mindig a nem fontos magam helyett. Tehát, hogy tudod, hogy így, hogy rosszul priorizálsz, mondjuk.
2: Pontosan, meg egyébként meg is engedhettem magamnak. Tehát jó néhány embernél ezt is látom, hogy, hogy én nem. Én tanítom is ezt a dolgot, és például érdekes figyelem, mert több száz emberrel beszélgetek interjúknál, például a hölgyek hogyan jönnek képzésre. Soha nem kezdik magukkal, hogy maga miatt. A gyerek miatt, a család miatt fontos lenne jönni, és mondom esetleg önmagunk miatt, hát az is ott van a harmadik, negyedik helyen, tehát hogy magamnak megengedem ezt. Ez luxus-e? Tehát például, és ez főleg családos vonalnál veszem észre, hogy, hogy magunknak se engedjük meg ezeket a dolgokat sokszor.
4: Ez egy nagyon régi női sztereotípia szerintem, hogy minden olyan nő, aki foglalkozik magával, egy óriási bélyeget kap, hogy önző.
1: Így van, mert a picsa, családottól és vetted
4: és
1: el az
4: és
1: időt.
4: Erre kondicionálják a nőket nagyon régóta, hogy, hogy ő a lehetőleg asszertívebb legyen, és hogy így, és az egész, tehát sosem rólad szólt, a sokadik vagy, te vagy az, aki, aki a végén fogod majd a saját igényeidnek a morzsáját majd kielégíteni.
2: Antosan.
4: És amúgy szerintem pont ez az, ami miatt a rengeteg válás van, emiatt van a rengeteg konfliktus, a rengeteg összeomlás, mert hogy ez kivitelezhetetlen, élhetetlen konstrukció, tehát nem tudsz úgy élni, tehát ebből van a sok autoimmunbetegség, ebből van rengeteg krízis, hogy, hogy nem veszünk tudomást arról, hogy létezünk.
1: És milyen a világ, ha férfi csinálja ugyanezt, akkor ő egy
4: hős. Hát igen, hát ő neki fontos.
2: Gondoljatok egyébként a repülőre, amikor felszállunk, és mutogatják nekünk azt, stewardessek, hogy mit kell csinálni. Az oxigénmaszkot először kire kell tenni önmagára az embernek, és úgy tud segíteni a mellette. A pilótára, az nem baj, hogyha van. De hogy önmagára, tehát a segítőnek is, itt most egy szülőről beszéltünk ez esetben, ő legyen rendben, a Vekerdi, imádtam a gondolatait, most is nagyon szeretem, mondom, hogy ha rendben van a szülő, rendben lesz a gyerek. Ha azt halljuk, hogy nagyon sok gond van mostanság a társadalomban a gyerekekkel, azt hiszem, a gyerekekkel nincs sok gond. A szülőkkel van rengeteg gond az életbe, és ez a gyerekek meg lakmuszpapírként hozzák vissza ezt a problémakört, és akkor visszük a gyereket, hozzám is sokszor hozzák, hogy akkor gyerekkel kell valamit csinálni, és aztán az a vége, rájövök, hogy a szülővel kell dolgozni a legtöbbet, és lásd csodát, a gyerek is jobban lesz.
1: És ilyenkor szólsz a szülőnek? Mondod
2: én nem is dolgozok másképp gyerekkel.
1: Tehát csak úgy,
2: csak hogy úgy, külön van ülés a szülőkkel is. Tehát, és ez azt jelenti, hogy a fele le is megy, tehát nekem erre nincs időm, behoztam, mint a mosóba, tudod? Tehát,
1: hogy majd csináljátok.
4: Javítsd meg. Mert lehasítják magukról a problémakat, és azt mondják, hogy én jó szülő akarok lenni, aki mindent megtesz a gyerekért, tehát elviszem erre a foglalkozásra, de már nincs bennem lelkileg olyan rész, vagy ne, azt érzem, hogy nem tudok többet odaadni magamból, hogy, hogy még egy ilyen magasabb szinten is problémát oldjak.
1: Magamat is kezeltesse.
4: Igen, de szerintem
1: ez nem lehet, hogy inkább nem ismeri be a szülő, hogy a szülő azt mondja, hogy nekem velem nincs baj.
4: Szerintem részben ez is benne van, meg a kiégés, ami van. Tehát, hogy csak az irracionális élet, amit üzemeltetünk, az, hogy a gyerek a legjobb iskolába járjon, a legjobb edzésre járjon, a külön órára járjon, legyen megfésülve, legyen megmosdatva, olyat tegyen, amitől. Szerintem a kiégés, ami van. Tehát, hogy csak az irracionális élet, amit üzemeltetünk, az, hogy a gyerek a legjobb iskolába járjon, a legjobb edzésre járjon, a külön órára járjon, legyen megfésülve, legyen meg

0: amiben Sebestyén Balázs időről-időre feltűhetne, Ferivel pedig beszélhetnék a jogdíjakat.
1: Na? Na?
2: És Zsül lenne a főszereplő.
0: Engem Balázs Andi játszana. Engem Balázs Andi játszana, Ferit meg...
1: Na, ki az, aki meg tudja formálni a szocsolás testet?
0: Úristen, tudjátok, kinek kéne? Jean Reno. Őt úgy ráér.
1: Nem lesz olcsó.
2: Kellemes orgánum van.
0: Igen, Jean Reno, Balázs Andi, Zsül helyett pedig Hevér Gábor.
2: Nagyon jó. Jó.
1: És a Balázs, ki játsza a Balázst?
0: A Balázs saját magát fogja játszani, amikor meg nem, akkor pedig Istenes Bence.
1: Mikor nem ér rá, akkor jön a Bencus.
0: Szerintem ez, így, ez tök korrekt, nem korrekt?
1: De nagyon jó.
0: Szerintem is.
2: Vagy kelledek ilyen födói ilyen kavarások, kis szerelmi szál, valaki összejön valakivel. Megcsináljuk.
0: Én ettől tartózkodom.
1: A szerelmi szállók.
0: Ebből nem jön össze.
1: Ebből már volt baj.
2: Ez nem választás fontos kérdése.
0: Tegyük le ezt. Én itt társadal az, amit akarsz, én csak nézem.
1: Na, Juli, gratulálunk, és majd biztos lesz egyszer egy olyan bemutató, ami mi is ott lehetünk, ahova szívesen elmennénk, és kapunk rá egy meghívást, de hát húst engedjük ezt el, nem kell ezzel foglalkozni, mert hogy itt van velünk Csaba. Szia Csaba, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: Micsoda jó lendület! Balett tanár vagy, azt írja az Anna?
3: Igen, igen, balett tanár vagyok.
0: De börtönben?
3: Nem.
0: Csak kérdezem, én csak kérdéseket teszek fel. Nem itt érkezem.
3: Börtönön kívül viszont köszönöm ezt a szép felvezetést a színházzal kapcsolatban.
1: Ugye büszkék?
3: 25 évig színházban dolgoztam.
1: Büszkék vagyunk mi is a Julira, és akkor most már rád is, hogy 25 évet ott lehúztál.
3: Igen, úgyhogy...
2: Melyik színházban dolgoztál?
3: Operett színházban dolgoztam.
1: Balettosként, hát azért az a csúcsa, nem?
2: Az, nem?
3: Nem operában, operettben.
2: Operettben, de akkor is.
3: Igen.
1: Aha. Ja, onnan hát még igen. Egyet kellett, tehát az opera akkor az a csúcs, azt mondod.
3: Igen, igen, de nem teljesen más a kettő, tehát aha. Nem úgy kell bekerülni, hogy az operetten keresztül az operába, hanem ez máshonnan már az intézetből jönnek ki a gyerekek, úgyhogy egyből az operába mennek.
1: Hogy lehet megszokni azt a balettcipőt, aminek nincs rendes orra? És tényleg igaz-e, hogy nyers húst tesznek bele?
3: Igen, az a lányoknak van nálunk is, amikor még iskolások voltunk, akkor ugye külön voltak a fiúk meg a lányok, és sokszor sírva jöttek ki az óráról, és mutatták a lábfejeket, hogy vérzett mindenhol. Tényleg nyers hús volt, de most már ugye ilyen modern szilikon, meg ilyen kis lábtyűbetétek vannak, úgyhogy most már teljesen más a helyzet, mint akkor.
0: Nálunk Nyíregyházán azt szokták csinálni, hogyha nem elég gyors a plié, hogy akkor elkezdenek lövöldözni rájuk. Ez a metódus, de csak a lábfejükre. Táncolj!
1: Gyorsabban, gyorsabban!
3: Igen, különben nálunk meg volt székdobálás, meg minden. Amikor a balettmester fölidegesedett, akkor az egész 21 gyerek osztály befért a két rút közé. Beprészelt minket.
0: És volt body shaming nálatok amúgy?
3: Milyen?
0: Body shaming, tehát hogy volt az, hogy a súlyotokkal próbáltak titeket kordában tartani?
3: Igen, tehát mindig nem, ezt tudtuk mi. A fiúknak nem is volt annyira fontos, őnekik inkább az izomzat, hanem a lányoknak, mert ugye van az emelés, és ott nem mindegy, hogy milyen súlyt emelsz fiúként. De hát az emelésnek is technikája van, amit külön meg kell tanulni.
0: De volt olyan, hogy körment a balettmester, és egy pálcával rácsapott a pocakodra, hogy na ezt nem.
1: Megengedhetetlen.
0: Igen.
3: Nem, mérlegelés. Mérlegre kellett ráállni, bizony.
1: Igazából ezzel magával nincs baj, mert hogy tényleg ez egy ilyen műfaj, hogy én hiába akarnék balettes lenni a 120 kilóma, nem fog menni, vagy balettművész. Ez oké, ott az a nem oké, amit Eszter mond, amikor body shaming van, amikor, és hallottunk egy csomó ilyet, hogy nagyon komoly megfenyítés, mert egyébként ezt normálisan elmagyarázott, hogy figyelj szívem, ez egy színpad, itt így kell kinézni, a lányok nem lehetnek többek 50 kilónál, mert nem bírjuk őket fölemelni, azt szerintem még érthető, nem? Az elfogadható.
3: Igen.
1: Itt az a nem elfogadható, amikor olyan módszereket emelnek be a bizonyos balettmesterek, hallottunk ilyet, ami, na hát áttöri a kaput.
0: Bezsírozták a kezeiket, hogy kicsusszon belőle a falat.
1: Jó van, Csaba, igen. Kivel szeretnél játszani?
3: Feri, veled. Anna aranyos volt, mondta, hogy Esztert hagyjam békén.
1: Így van, pihenő.
0: És korlátozottak a képességeimmel. Ettől függetlenül felírtam a számodat, mert vannak még kérdéseim.
3: úgyhogy Ferit választom.
1: Jó, oké. Na hát akkor indulunk is.
3: De érdekes, hogy 25 évet töltöttem ezt színpadon, még szöveges szerepeim is voltak, és annyira izgulok. Jaj.
1: Jó, van, nem kell.
0: Amúgy kitaláltam, hogy lehetnék hasznos a rádióban, amíg ti beszéltek, én addig visszaírok az SMS-ezőknek. Majd nem, SMS-re tudok válaszolni. Viberen, bárki akar kérdezni, itt vagyok,
2: csetelj,
0: válaszolok, csinálom addig az ügyfélszolgálatot, jó srácok, tehát nyugodtan
2: kérdezz, írjatok. Felelek Eszterre.
0: Ja, itt vagyok, így van, szóljatok, ha találok ki, azt kirakod SMS-fal.
1: Jó,
0: na, addig csinálom.

0: Te imádlak, én nem tudom, hogy dől belőled ennyi hülyesség, de én egyfolytában ámulok, bámulok
1: rajta. Ne irigykedj!
2: Nem volt ingyen, Csaba, nem volt ingyen.
1: Ebben rengeteg dolog van.
2: Cuki vagy, köszönöm.
1: Jó, na figyelj, Csaba, akkor Juli számolj vissza nekünk, légy szíves.
2: 3, 2, 1, indul.
1: Van valami közös témánk, Csaba? Vagy csak nagyon szimpatikus voltam?
0: Egyből letámadsz, nem, nincsen közös témánk semmi
2: nem,
0: igazából.
2: Nem, nincsen közös.
0: Kérdezni akartam csak, de
1: figyelj,
0: úgy, hogy mint
1: hallgass,
0: mindenki más.
1: Ha Csaba, hallgass meg a szemünket.
2: Nem, nincsen közös témánk.
1: Ezt mondtad, ezt képzeld el. Én...
0: Csaba,
2: ez nem a te hibád, ez a fel hibája, mert előtte komfortosan elhelyezett téged itt a közöttünk, mint hogyha nem lenne tétje, mint a barátok lennétek, és aztán bele manipulált
0: téged. Tudom, már minden kis fortét ismerek, direkt mindig szoktam hallgatni, mert ilyenkor szoktunk indulni a gyerekekkel reggel, és mondom, nem hiszem, hogy ennyire bénák a betelefonálok, hogy kimondják a nemeket.
1: Én csak simán kérdeztem egyet, hogy van-e közös témák, de figyelj csak, Csaba, hallgass csak. Na, ez nem neked szól. Jaj, Csaba! Igen, hát jó. Figyelj, ilyenkor ez van. Van gyerek? Egy, kettő?
0: Van kettő.
2: Ők is balettoznak?
0: Nem, ők nem, érdekes módon ugye mutogatjuk itt a tévében magunkat, hogy jaj, milyen szépek voltunk, csak elzárkoznak teljesen, de mindenféle tánctól.
1: De ez nem tüske benned, ugye, tehát te nem az a szülő vagy, aki rá akarta nyomni a saját életét.
0: Nem, én teljesen szabad, tehát
1: na, és a kérdés, hogy a gyerekeid ehetnek-e Burger Kinget?
0: Igen.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
0: Juhú! Nagyon jó! Jaj, nagyon szeretjük a burgert!
1: Na, Csaba, akkor küldjük az utalványt. Vagy. Balázsikos ajándékcsomag az nincsen, mert ugye kimondtad az egyik tiltott szavunkat, de a Burger Kinges utalvány az megvan, úgyhogy mehettek.
0: Jó, nagyon köszönöm, hogy beszélhettem veletek és játszottam.
1: Mi köszönjük, Eszter hamarosan írni fog a rengeteg kérdését.
2: Lefagyott a vibe, mit csinálok? Itt vagyok, srácok. Füstöl a klaviatúra. Itt vagyok, csapkodok, minden lesz.
1: Úgyhogy köszönjük szépen neked, szevasz Csaba. Hello,
0: én köszönöm, fiatal.
1: Na, egy kérdés, mi jött? Egyet.
2: Jó, intézem, én az adminisztrációért felelős munkatárs vagyok, úgyhogy köszönöm a lehetőséget, hogy megszólaltok. Mindenféle kérdések jönnek, főleg magánéleti jellegűek. Ezért bár ponton be fogom vonni Pétert is ebben a szituációban. Jöttek ajánlatok, lehetőségek, sokan a kifrissgirosz lelőhely iránt érdeklődnek, illetve hát félre tudom, rengeteg van, de végére fogunk kérni, srácok, én ezt is élem, ez jó lesz. Jó.
4: Vissza lehet hallgatni az önálló estjeidet, az újakat valahol?
2: Kézzétek el, most jön ki a Hetyegő Vipera október 18-án az RTL klubon, de 18 pluszos karikás lesz, mert sajnos gusztustalankodás van benne.
1: Elgurult a gyógyszer, mi? Hadd szóljon!
2: Elgurult a gyógyszer, de vasárnap majd szerintem valószínűleg az állatos énekes után lesz. Utána majd megnézitek az RTL Moston, vagy
1: mi lesz be egy ilyen egész estés Eszter show
2: 90 perces Eszter.
1: Na jó, de előtte meg az állarcos énekes, az már mindjárt
2: Isten, mint... Ha még eddig nem gyűlöltek az emberek,
1: majd most lehet.
4: Te darálod a csatornát.
2: Ja, hogy lehet, hogy át kéne vennem, hogy irányítást a csatorna felett, nem?
4: Figyelj, egyébként akartam mondani, és erről majd beszéljünk, hogy lehet pályázni a Közszolgálati Magyar Televízió vezérigazgatói posztjára.
1: Na?
2: Ezért gyulladt be a hangom. Hogy ehelyett, amit most csinálok, legyek inkább egy vezető pozíció?
4: Én azt gondolom, hogy nyílt pályázatot írtak ki, és hogy ezzel neked lehet, hogy jelentkezned kéne.
2: Figyelj, apám lehet, hogy exhumálná saját magát, hogyha megtudná, hogy jövök az M1-nek a vezérigazgatója. Mit kell tudni egy M1 vezérigazgatónak?
1: Na, ezek a kérdéseink vannak, de akkor ezt majd mindjárt megbeszéljük a hírek után. Most
2: én amúgy nagyon jó propagandista lennék. Lehet egy propagandista?
1: Most már az állítólag az a rész, az már nem kell.
2: Nem, csak meg kell változtatni az előjelet, aztán majd meglátjuk.
1: Na, hét után
4: megbeszéljük.
5: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
7: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
8: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
7: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait.

0: 1-en.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
6: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
6: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Tintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Tintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
12: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és bárnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
16: 40 éve nyílt meg az első Mandula cukrászda. Október 12-e és 18-a között visszahozzuk 40 év legkedveltebb süteményeit, azokat is, amikre már alig emlékszel. Szülinapi hét mindhárom debreceni Mandula cukrászdában.
17: Wolf Kati vagyok, Kocsis Tiborral és Király Viktorral találkozunk a Queen Symphony koncerten november 15-én a debreceni Költségközpontban. Jegy.hu.
18: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
19: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
8: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
0: Carglass javít, Carglass cserél. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hirdessen nálunk!
2: Reklámkukac mcdb.hu

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A BMW és a Schaeffler is jól teljesített Európában, a kínai piacon viszont nem. Újabb globális szállodalánc épített hotel Debrecenben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A BMW csoport több mint 1,7 millió járművet értékesített az idei év első 9 hónapjában. A vállalat közzétett adatai szerint Európában 4,5, az Egyesült Államokban pedig 3,4%-kal nőtt a kiszállítások száma. Kínában ugyanakkor a harmadik negyedévben 25%-kal kevesebb BMW-t és Minit adtak el, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a magyar piacon a BMW az első 9 hónapban rekordot ért el. 5465 új autót értékesített. Ezek közül 418 volt a Debrecenben gyártott tisztán elektromos iX3.
0: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: A Schaeffler csoport is közzétette az idei első 9 hónap előzetes eredményeit. A német autóipari beszállító árbevétele 17,5 milliárd euró volt, ami valamivel elmarad az egy évvel korábbitól. Az elektromobilitási üzletág árbevétele ugyanakkor 3,9 milliárd euróra nőtt. Ennek ellenére a vállalat most egy 240 millió eurós egyszeri leírást hajtott végre az elektromobilitási üzletágban, elsősorban a kínai piac vártnál gyengébb teljesítménye miatt. A debreceni gyáruk eközben fontos mérföldkőhöz érkezett. Elkészült a 20 milliómodik egysoros mélyhornyú golyós csapágy. A 2021-ben elindított sorozatgyártás azóta folyamatosan bővült, és 2025-ben két új gyártósorral növelték a kapacitást. A világ egyik vezető szállodavállalata, az IAG Hotels & Resorts bejelentette, hogy megállapodást írt alá egy új Holiday Inn Express & Suites hotel fejlesztéséről Debrecenben, ami az 57. lesz Európában. A debreceni székhelyű magyar magántulajdonú Xanga vállalattal együttműködésben megvalósuló szálloda tovább erősíti az IAG Budapesten kívüli jelenlétét. Olvasható a cég közleményében. A 120 szobás hotel a tervek szerint 2029-re Debrecen város központjától nagyjából 1 kilométerre épülne fel. Egy lakásokat, irodákat és üzlethelyiségeket is magában foglaló új ingatlanfejlesztés részeként. Ma is többnyire napos, kellemes őszi idő várható. Időnként befelhősödik az ég, de aztán újra kiderül, és eső nem valószínű. Délig 14 fokig melegszik fel a levegő. A gyenge északnyugati szél először északira, majd nyugatira fordul, de végig gyenge marad.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben!

0: Savage Family. Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, 7 óra múlt 10 perccel, Eszter Juli. Eszter jelen pillanatban ugye helpdeskes.
3: Én az adminisztrációs munkatárs vagyok, és milyen a hangom elment, ezért most Viber üzenetekre válszok. SMS-t ne írjatok, mert nincsen válaszfelület.
2: Így van, viszont a Viberem már nagyon aktív. Fölmerült egy csomó
3: köszönöm
2: kondeó.
3: Köszönöm a dippikcseket, és igyekszem választani, csak Feri még egyenre fel van öltözve.
2: Igen, de mindjárt megcsináljuk azt is. Jaj, nem trimmeltem tegnap, én most nem tudok küldeni.
3: Nem veszel belőle, Feri.
4: Van, aki azt szereti.
2: Ez igaz. Egyébként igen. Na, visszatérve gyerekek, a büntetlen előéletű felsőfokú végzettségű magyar állampolgár kerestetik felhívásra. Ugye, hogy a közmédia a magyar televíziónak keresi.
3: Miért kell magyarnak lenni? Hogyan fogunk így igazi szabadkönyves odaültetni?
2: Hát mert nem, hát magyar közmédia, ki más hát, tudja ki rendesen képviselni.
3: Hát de Brüsszelből fognak tudni küldeni így rendes ember?
2: Hát ezt nem tudom, hogy így fognak, de majd megoldják.
4: Ja. És bocsánat, 10 év szakmai gyakorlat, az kell.
3: Igen, pont annyi van.
2: Álljunk már meg. Ugye itt fölmerül a kérdés, hogy mi a szakmai gyakorlat? Vezetői gyakorlat? Eszternek van vezetői gyakorlata, hát céget
3: nekem
2: irányít.
3: Nekem van.
2: Céget irányít. Egy, ha ez nem vezetői gyakorlat, hanem szakmai, tehát kell, jelen kell lenned, hát 10
3: vagy,
2: év.
3: Figyelj, de vagy ez 10 év tévévezetői gyakorlat?
4: Nem, de az a lényeg, hogy vagyunk. A magyar televízió környékén jártál.
3: Nem, mert ki voltam tiltva eddig.
2: Nem lehetett. Egy csomó ember így érted, ki van zárva ebből a sztoriból.
4: Hát és a vezetői tapasztalat az mindenképpen fontos.
2: De az megvan.
4: Mennyi a guba?
2: Nem tudom, mennyi a guba?
4: Mit tippelsz? Mennyit adnál?
3: Hát ez a vezetői pozíció.
2: A vezetői pozí, egy nagyon jelentős vezetői pozí, egy ötöst adnék.
4: Ötöst adnál?
2: Hogyha Eszter, hogyha Eszter akkor hetet.
3: Na, figyelj, csak a snack költségeim, ugye, indokolják ezt.
4: Van-e Erzsébet utalvány?
3: Szerintem kell legyen Erzsébet utalvány, vissza kell hozni, ugye? Másrészt meg... Hát figyelj, az egész M1-et te csinálod, mert te vagy a vezérigazgató.
4: Te vagy.
3: Hát igen, öt alatt nem vállalnám.
2: Ötem biztos. Na, de mondom, én
3: figyelj,
2: inkább
3: az alapból egy 14-16 órás munka.
4: Vagy több. Inkább beköltözött.
2: És mindenki utál.
3: Mindenki utál, és szar vagy. Innen indulunk.
4: Figyelj, a vezérigazgató maximális bruttó havi bére, kapaszkodj meg, 2,9 millió forint.
2: Bruttó 2,9?
3: Akkor ezt szerelemből kell elvállalni, srácok, tehát ez már nem a nagy lóvé lesz.
2: Hát figyelj, annak ugye nettóban közel a kicsivel több, mint a felét kapott meg.
3: A kétharmad.
2: Hát igen, kétharmad felé nyalogat, a 2,9, akkor az 1 millió 5,7.
3: Nem, 2,9-2 körül van akkor a nettó.
2: 2.
3: Jó, akkor ugye most már megváltoztatták, mert ugye attól is függ, hogy hát nem hiszem, megint én vagyok a HR-es, hogy az, hogy hány éves vagy, igen, hány éves vagy, meg hogy van egy gyereked, meg van-e adókedvezményed, és a többi, és a többi.
4: De akkor te vagy a megfelelő jelölt erre. Írjál már egy pályázatot, 30-60 oldalas szakmai koncepciót.
3: Ide csak háromszor bejönni egy héten, szerintem tudnék vállalni egy ilyen heti 80 órás.
2: És egyébként figyeljetek, az a bajom ezzel, hogy ezzel a pénzzel nem tudsz hozni egy olyan embert, aki tényleg jó.
4: Hát ezért válogatnak, tudod? Ilyen,
2: hogy ezeket pályázni.
4: Igen,
2: szóval most, aki a piacon van, mondjuk más, tehát kereskedelmi vonalon, tehát kereskedelmi tévéből nem tudsz, tehát nyilván nem
3: de
2: is
3: van bónusz
2: akarnak.
3: Például, mert ez a fizetés, tehát lehet, hogy van bónusz, nem? Azt, hogy teljesítmény alapú.
2: Aha.
3: Hogyha mondjuk megfelelő mennyiségű Bújta István film kerül rá.
2: Ha 1%-ról a tévénézettsége följön 3-ra.
3: Igen. Amúgy szerintem sokan nézik az M1-et, mert ugye az ingyenes.
4: Figyelj, azt írja, hogy de amennyiben a vonatkozó kormányrendelet a Duna Média Szolgáltató Nonprofit közepes komplexitású gazdasági társaságnak minősíti, az alapbér felugrik 3,1 millióra, ha magas komplexitásúnak, akkor meg 3,4-re, tulajdonképpen ezért kell csak drukkolni, hogy magas komplexitásúnak minősítsék.
3: Hát, ugye minél képzetlenebb vagy, annál komplexebb számodra ez a feladat, szóval ez megint egy anomália, de amúgy figyelj, hát végül is nem egy jó szoftverfejlesztő, aki nem vezető pozícióban van, az simán megkeresi, röhögve.
2: Na,
3: és home office a heti 4 nap, és soha sem értem ezt felelősségre vonva.
2: Ki a franc akarja ezt ennyi pénzért elvállalni? Ugye nekem igen. Is ez a kérdésem.
3: Tehát ez egy nagyon nagy fizetés, amúgy csak attól függ, hogy mi a vállalás ezért.
4: A feladat,
3: nem azt akarom ezzel mondani, hogy ez egy elhanyagolható mennyiségű pénz, hanem azt akarom ezzel mondani, hogy van olyan pozíció, hogy ez egy áldás, és van, ahol ez pedig egy retteltes lebecsmérlése.
2: Mondom még azokat az értékeket, amelyek kellenek ehhez a pozícióhoz, nézzük, hogy hol bukunk meg. Függetlenség, ezt tudod vállalni, nem? Sokszínűség, ez maga te vagy, ez jó. Egyetemes elérés, igényesség, elszámoltathatóság.
3: De függetlenség az ilyen párkapcsolati státusz, vagy pedig politikai?
4: Is-is.
2: Párkapcsolati félek.
3: El kell az, hogy sajnos nem lehet házas ember ebben a pozícióban, mert kell az, hogy legalább szexuális úton korumpálható legyen.
4: Szívét, lelkét, testét kérjük. Igen. És nem lehetsz miniszterelnök, kormánytag, államtitkár, országgyűlési képviselő, tehát van egy pár kizárás.
2: Igen. Hogy még ezt is a nyakukba akasszák.
3: De utána igen? Tehát, hogy most nagyon jó vezetője leszek az M1-nek, akkor utána lehetek majd pár év múlva mégiscsak egy államtitkár?
4: Szerintem ezt lehozod.
2: Még miniszterelnök
4: is. Megdumálod vele.
2: Jó.
4: November 12-ig írjál már egy 30 oldalast.
3: November 12?
4: Az a határidő.
3: De 30 oldalas a beadó.
4: 30-60 oldal szakmai koncepciót kell beadni.
3: Szakmai az meg jó, hogy nem motivációs levél, mert az hosszú lenne. Amit szeretek, a lemenő napfénye az M1 székház mögött. Amit nem szeretek.
4: A büfé.
3: Az ostoba műsorosztállítások. Igen, szóval, hogy ez, hát jó. Én ezt meg tudnám oldani.
4: Magyar Televízió archívumából a következő 20 évre megvagy.
3: Fél kézzed el, hogy tegnap Lacival pont azon SMS-eztünk, hogy én tök szívesen csinálnék egy tévécsatornát, de én a Budapest TV-t akarnám újraéleszteni.
2: Anetkával.
3: És azt mondta Laci, hogy soha nem szerepel tévéműsorban, de ha megveszem a Budapest TV-t, akkor bevállalja az Anetkának a műsorát. Mi volt a címe?
1: Nem az a másik.
3: A másikat. Ami volt a címe a műsor? A hőemelkedés? A hőemelkedést.
2: De akkor azt mondott ő egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen bőrbugyiba üldögélt.
3: Pontosan.
4: De hát az vállalod,
2: Anetka, de Anetkát vállalod.
3: Nem. Van egy hőemelkedés nevű műsor, vagy volt egy másik, ami szintén egy kicsit ilyen erotikus volt, és Laci akkor telefonhívásokra válaszolna.
2: Wow.
3: Laci... De a bőrbugyi, ez kötelező lesz a csatornában.
2: Igen,
3: tehát ez
2: bőrmeltartóval okay. Együtt.
3: Igen.
2: És tehát... a emelkedett pillanatokban le kell vegyük a melltartót.
4: És akkor Laci beköszönne, úgyhogy csokolom.
3: Figyelj, én nem tudom, de én azt érzem, hogy hiányzik nekem a Budapest TV.
4: Nekem hiányzik nekem Anetka is.
3: És Anetka is hiányzik.
4: Anetka személye is.
3: Gondolj bele, hogy ingyen elérhető lenne ez a televízió, ahol esténként mulatós zenét játszanának, Puzsér Róbertet visszahívnám, hogy csinálja meg a betelefonálós műsorát, mert neki a Budapest TV-n nagyon komoly betelefonálós műsora volt.
4: Azt nekem nem is volt meg.
3: Nem, óriási, a YouTube-on keresetek rá, óriási. És betyárkodnak a kis cimboráival.
4: Igen, ja, és milyen kérdésekben lehetett őt megkeresni, vagy bármivel?
2: Te is arra, ő keresett meg mindenkit.
3: Felkettini ott ült egy kötek pénzzel, és akkor, ha jól válaszoltál a kérdést, akkor megkaptad. De nem lehetett jól válaszolni a kérdésre. Igen. Az nagyon jó volt. Azt is megcsinálnám, akkor lenne rajta stand-up, lenne rajta Balázs show, lenne rajta csomó mindent. Tehát régi jó dolgok. Érted?
2: Amiből ez... már nem maradt semmi.
3: Amiből nem maradt semmi. Egy évig csinálnak, de akkor csapályosra, ami a csövön kifér.
2: Igen, nagy
3: tehát
2: pénzek,
3: elképesztő
2: nagy lehetőségek.
3: Igénytelenség is, teljes káosz. És ezt lehetne kapni. Egy éven keresztül kifújnánk az orrát, és aztán meg nyugdíjba vonulnánk.
4: A Budapest TV volt a Halacskás TV, ami éjfél után átváltott
2: nem,
4: egy akváriumban?
2: Duna TV volt.
4: Akkor a Budapest TV volt az, ami este éjfélkor átváltott ilyen nagyon hard pornóba.
2: Valószínűleg igen, közvetlenül izé után, gyurcsók után.
4: Azon röhögtünk mindig, hogy tudod, voltak ilyen kultúrpercek, és egy Radnóti vers közepén, mert hogy valószínűleg megcsúszott valahol a műsoridő, egyszer csak átváltott egy ilyen akcióba, és azt hitted, hogy elkapcsoltál. Nem.
3: Pride Blue.
4: Elindult a Pride Blue.
2: És látom a felháborodást érted fiatalkorukban, hogy úristen, a kultúra percei pornóra váltottak. Fúj!
4: Keresd meg a távirányítót, azonnal kapcsolja.
3: Amúgy szerintem a kultúrából a pornó az egy nagyon jó váltás, mert amikor már kicsit elfáradnak a receptoraid, azt mondod, hogy úgy, ez nagyon sok kultúra, akkor végül is egy ilyen nagyon meglepő fordulat, nem?
4: Emelkedett hangulatba kerülsz, és aztán utána jön a nesze neked.
2: Na jó, akkor el tudjuk engedni, ugye, a vezérigazgatói pozíciót mindannyian.
3: Én úgy vállalnám el, hogyha megengednék azt nekem, hogy este 10 után azt csinálják, amit én akarok. Tehát a műsorban.
2: Tehát
3: este akkor lenne egy ilyen, bevinném a fusit a melóba. Azon, hogy este 10-ig megy, és akkor 10 után pedig Budapest TV. Igen, 10-től hajnal 2-ig egy ilyen nagyon szabad műsorsáv, amit én töltök ki a saját elképzeléseimmel.
4: És lenne egy ilyen nagyon durván gagyi logó, ami este 10-kor így bejönne, és onnantól, hogy csak a trash.
3: Csak a trash.
4: Nagyon adnám.
3: Amúgy, de most nem kéne nekünk egy trash tévé.
2: Most képzeljétek ezt szegény, anyám például szereti, ugye, korából adódóan 88-89 éves, hogy a mama este 10-ig nézné, a nem tudom mit néz most rajta, és akkor 10-kor megjelenne a Laci egy bőrtangába. Hát ott nézőket vesztünk.
3: Laci nem tangás típus, ő fecskés.
2: Vagy ő fecskés. Igen. Akkor egy bőrfecskébe.
4: Figyelj, de édesanyád minden másnap reggel
3: egy
4: megjelenne.
3: Egy Versace bőrfecskébe.
4: És ventilálna. És mindig megosztaná veled az előző napi élményeit.
2: Mert még a mama befogadott, tehát mondta, ez a Laci, ez egy nagyon aranyos fiú.
3: Laci, azt csinálná, aztán azt kell csinálni, egy olyan műsor kéne neki, hogy egy kandalló lobog a háttérben, van ez a medvebőr, egy nagy fotel, abban ül ebben a Versace mintás bőr alsóban, és közben pedig felolvas.
4: Kicsit hűvös van, és állnak a
3: bimbói. Igen, és akkor nagy érzésekkel, felháborodással, minden így filozofált.
4: A nap híreit.
3: Igen, és akkor
2: fel lehet hozzá, vagy csak az övé az egy óra.
3: Be lehet telefonálni, és akkor az van, hogy egy ilyen lélektisztító alázást kapsz az tőle.
2: Laci, egy hallgatót beválasz most, hogy beszélsz vele? Tehát most vagyunk a televízió.
3: Legyen 80.
2: Tehát megvan ez a televízió műsor, uh-huh. amit Eszter megálmodott. Ott a kandalló, ott van a medvebőr, te ott ülsz a székben, kidühöngted magad, és azt mondod, hogy kedves tévénézők, akkor most lehet betelefonálni.
3: És akkor betelefonál valaki, és elmondja neked a lehető legkellemetlenebb élethelyzetét, hogy most nagy dilemmában van, vagy valami rettenetes dolog történt vele, te pedig minden várakozásra ellentétben nagyon megalázod ezért.
4: Most egy random kérdést. Laci, állj ide a mikrofon mögé. Hívjátok Lacit. Gyere, Laci.
2: Van-e benned
3: Laci,
2: most...
3: ez az ára annak, hogy berángattál engem ide?
2: Valamiért, Laci. Tudtad, hogy ez drága lesz?
1: 7 óra, 5 perc van, még a gyerekek iskolába mennek, úgyhogy ezt későbbre kell tenni.
2: Jó, tehát 7-20-kor nem működik.
3: Jó, figyelj, Laci, akkor én felhívlak téged. 7-20-an. Jó. Hello. De akkor létsz, csokolom.
1: Igen.
2: Csokolom. Már hallatszódik, hogy utálja.
1: Magának nincs jobb dolga?
3: Az a problémám, László, vagy hívjam őt Ulászlónak, hogy 12 éve rettenetes a kapcsolatom az anyósommal, mindent megtettem, hogy ez jóra forduljon, de egyszerűen ez a boszorkány nem akar engem szeretni.
1: Hát hűtővíz a teájában.
2: Hűtővíz?
1: Agyálló, ilyesmi. Megoldja a problémát.
3: Ez mindent kibír, László? Ez mindent kibír? Mi az a hűtővíz amúgy?
1: Fagyálló.
3: Azt hiszem, hűtővíznek hívják?
1: Nem, összekevertem, ne kötözködjél.
2: Ez tedd rendbe. Tedd rendbe, és dobd ki az adásból a francba, no. Hogyha nem tetszik.
3: Laci, ez is mindenkinek el kell mondani a penitenciáját, hogy akkor jó.
1: Mit csináljad? Kéne nem azt mondani, ilyen szavakkal.
3: A penetra.
2: Ez egy normális tévéműsor, itt nem beérünk így.
3: Jó, elnézést, Laci, hogy megbántottam. Lehetne esetleg, hogy elmondja, hogy hogyan vezekelhetnék?
1: Hát igen, térdre kéne, hogy boruljon.
2: Csernus László.
3: Nagyon rossz az ízületem, mert artritiszem van, hogy esetleg az oké, hogy csak egy kicsit legugolok.
1: Kél akkor maga, hát ennyi problémával, hát tényleg.
4: Én szerintem ez nagyon menne.
1: Viszlát.
3: Ennyi. De az a baj, hogy Laci józanul nem adja ki. Tehát az, hogy Lacinak kell, hogy 5 gin tonic legyen benne, és előjön.
4: De semmi problémát. Este 10 után simán menne.
3: Igen, látod, ezért van azért, ez reggel nem működik, és na.
2: Ezért lenne ez egy esti műsor.
3: Így van.
2: De volt neki egyébként, Anetkának volt ébresztő műsora is. Reggel, ő volt reggel is tévében.
3: Jó reggelt.
2: Az körülbelül így, igen.
4: Mi volt az, ami miatt ő egyszer csak felpattant és kirohant a stúdióból?
2: Hát azért ő kapott eleget, érdemben vagy érdemtelenül, azt mindenki döntse el. Ott neki volt egy ilyen betelefonálás műsora, és ott ő aztán tényleg nagyon-nagyon keményet, és abból állt föl egyszer. Volt egy olyan mondat, amit már ő se bírt elviselni.
4: Tudod, mi volt? Belepukiztak a telefonba.
2: Na, hát igen. Olyat kapott a vére.
3: De Balázs ebből karriert csinál.
2: Na, igen, de mert kinek jól áll, kinek nem áll jól. Tehát ki hogy viselkedik a puki irányában.
3: Intézett,
2: neki nem sikerült ezt elfogadni a Netkának, a Balázsnak, meg bejött kész.
3: De most komolyan kérdezem a hallgatókat, hogy a hallgatókat érdekelne ez a tévé, mert én akkor azt mondta a Laci, hogy szerinte pár 10 millióban azt meg lehet csinálni.
4: Figyelj, már most jönnek, hogy Lacinak adjatok időt, imádom Laci hangját, szóval, hogy
3: de ezt nem, mindenképpen... De én ezt komolyan meg akarom csinálni, ha úgy van, csináljuk meg, kérek kölcsön Balázstól.
2: Igen, tök szívesen beugrik ebbe a projektbe, szerintem
3: tartozik nekem ennyivel, hogy vegyen nekem egy tévécsatornát. Nem?
4: Csernus Lacit és Csides Katát is egyébként számon kérik, hogy őt is lehetne hívni.
3: Úristen, Csides Kata, úristen.
2: Ez nekem nincs meg.
3: Nincs meg Csides Kata, be kéne hívni amúgy, az a baj.
4: Szexuálpszichológus, és egy félelmetesen jó nő.
3: Példakép.
4: Elképesztően jó dumás.
2: Betelefonálta, hogy mi a problémád, és akkor meg...
3: Szőke ilyen robosztus testalkat, és nagyon dühös.
4: Igen.
3: De főleg akkor, hogyha ha a nemi szerepek felborulnak, akkor a legdühösebb. Úgyhogy be lehet őt könnyen triggerelni. Tehát van benne vitamin.
4: Mindenkit nagyon gyorsan helyre tesz. És egyébként tök jó dolgokat mond, egy csomószor, tehát nem csak egy ilyen csapongó, ilyen bántó nőci, hanem jó szakmai meglátásai vannak, de ő keményen.
3: De hidd el, hogy rengetegen azért azt szeretik, mert bántó. bántó. Tehát, hogy van benne.
4: Kíméletlen. A Csernus erre egy karriert húzott fel.
3: Csernus viszont nagyon jól a Hortobágyra, hogyha Csíres Katával leülhetne egy beszélgetésre, szerintem irányba lenne téve Csernus.
2: Jó, kit teszünk még be, tehát Lacival megvan az esti betelefonálós műsor.
3: Este 10-dán Laci, 10-től éjfélig Laci. Az jó, kb. Egy idő, amíg berúg, és akkor így izé.
2: Laci rendbe tesz?
4: Laci helyre tesz.
3: Nem, legyen csak annyi a cím, hogy Fecske.
2: Fecske Lacival. Fecske Lacival.
4: Én Zsült is beraknám, Zsüllel lehetne farkas szemet nézni.
3: Nem. Úristen, Júli, tudod mi van? Zsülle IT percek. Reggel 7-től 8-ig Zsül segít nektek az IT gondjaitokban, és az elmondja, hogy hogyan lehet a routert jól beállítani, bárki betelefonálhat, hogyan lehet beállítani az izét, a faxgépet, és a többi, és egy ilyen nagyon türelmes, kedves hangon így elmagyarázni egy ilyen PowerPoint segítségével, mit hogyan lehet megoldani.
4: Próbálta újraindítani? Akkor most próbálja újraindítani.
2: És az IT-s percek után a kotyogós kávéfőző percek.
3: Úristen,
2: hát a gyerekek, a legnagyobb Jedi benne.
3: Barista Zsüllel.
2: Így van, Zsüll, ami baristánk, és megosztja ezt a irányú tapasztalatait.
3: Az lenne, hogy csak kotyogósban főzni a kávét, de a világ összes tájára kapna ilyen kávékat, és én nagyon egy mondatban, tehát csak egy szóval mindig nagyon körülményesen lefőzni, és a végén mondaná, hogy finom.
2: És rohadt hosszú lenne a műsor, mire elmossa, megtölti vizet, tesz bele, fölteszi, lejön a kávé, Zsüll egyet. Jó.
3: Ja, finom. Nem finom. Finom.
4: Szerintem akkor viszont Annának is kell egy saját műsor. Ha a Laci lesz a fecske, akkor viszont legyen
3: Trianon
4: Anna.
3: Percek,
4: nem, legyen Anna helyre tesz. Tehát, hogy ő helyre
2: nem,
4: tesz.
2: Nem, de van már egy helyretevős műsor, nem jó, kell. Annának túl más kell.
3: Annának történelmi műsor kell, ahol elmondja azt, ami valójában történt.
4: Hát egyébként felkészült.
3: Ahogy, történelem, ahogy én látom.
2: Igen.
4: De Annát bármilyen kérdéssel meg lehet keresni, szerintem.
3: Tehát, utána hogy pedig osztan,
4: mit
3: történelmi és lovi.
4: És egyszer csak Péter bejönne balról.
3: Lenne az, hogy 50 perces a műsor, és akkor lenne az a része, amikor csak a történelmi, és akkor utána pedig egy nyerítés.
4: Igen.
3: És akkor tudnák, hogy most az van a váltás. Effekt. Jó, az ügető ma, a következők a befutók.
4: Lovi, illetve foci
5: tippek. Olyan lennék, hogy Koltai. Sziasztok, annak idén az illetékes elvtársba. Tudod, hogy minden hozzám. Tessék, parancsok, kérdezzenek, minden hozzám tartozik.
3: Mostan, ez egy tökéletes cím, illetékes elvtárs.
5: Illetékes elvtárs volt a Koltainak, egy rettenetes jó.
2: Egy kabari, igen, kabari jelenete, és ott tényleg az volt, hogy bármi jött, akkor illetékes elvtárs tudta.
5: Bevonta a közönséget a Koltairól, és tessék parancsolni. Azt szeretném megkérdezni, hogy mondjuk ránézett az, hogy a méz, amit az őstermelőtől hoztam, mi a vélem, kérem szépen méz, hozzám tartozik. Semmi probléma. És megválaszolt minden. Imádom. Ez lennék én. Igen. Nagy példaképpen menne a Robi, tehát csak az ő nyomdokaim. Tehát
4: de haladnék. De annyira kézenfekvő, és ezzel nem is számoltunk, hogy ezért rohad ez a világ. Ez ezért lenne arról.
5: A sok szarkavarokkal rohad a világ.
4: Igen, ez lenne a címe.
3: És nagyon nehéz kiír az RTL résztesbe ezt a hosszú címet, hogy ez, a szarkavarokkal rohad a világ.
4: Rövidítés, ez rohad.
3: De csak egy ilyen betű szó lenne.
4: Ponyicki Anna műsora.
3: Igen, ez is nagyon jó. Meg kéne egy olyan műsor, aminek az a címe, hogy Kudarc. Kudarc, és mindig behívnak valakit, aki valamivel kudarcot vallott a héten. És ilyen hosszasan, és tudod, az lenne, hogy mit tudom én, valakit megaláztak egy Facebook összecsapásban, alul maradt, megpufoztak, valami történt, és akkor bejön a kudarcba, és mondaná, hogy na hát figyeljetek, ez úgy történt, és ez történt, és akkor tudod, nem kéne egy ilyen hosszú, terjengős Facebook izét írni, hanem csak így
2: fölrugazva. Hát, mindig a nagy perceket mutatják meg a tévében is. Tehát a sikersztorik vannak, olyan kevés az igazi emberi elesettség, és akkor ez erre lenne jó.
3: Igen, okay. hogy az emberek megismerik a természetét a világnak. És ugye hát hajnak 2001 DJ Oti.
2: Hát te jó műsor sem ott találtál neki.
3: Hát igen, abszolút. Hát akkor oda kell hívni.
2: Na, még gyerekek, a gyerekek, kész vagyunk. Megvagyunk, akkor Balázstól kérünk rá pénzt.
3: Meg te kéne egy mese rész, amikor tudod, a gyerekeknek mesét vetítünk, de azt így szigorúan ilyen bábszínházakkal felvennék, ugye nagyon depressziós.
4: Szoknibábokkal.
5: De tudom, várja, amikor, van amikor... diafilmem ezt, rengeteg diafilm, és azt nem
3: látszani Róbertel.
2: Nem, az az a baj, hogy az jó.
3: Mint a Vinetú, mint a Vinetú.
5: Nem akarunk mi rosszat csinálni, mert ne haragudjál.
2: Hát eddig, amit felsoroltunk, hogy is mondjam, az nem biztos, hogy a jó kategóriába.
3: És Stefanovics Angéla lenne benne a rádió, a híradós arc, tudod, az Erős Antónia. Na, majd a híreink. Nem tudom, most már nincs hangutánzó képességem, de hogy imádnám Stefanovics Angéla. És mellé beraknánk egy nagyon magas embert.
2: Akinek viszont csak az állal látszana.
3: Német Szilárdot. És akkor ők ketten lennének, és politikailag teljesen függetlenek lennénk, és mindig
2: mindenki
3: behívnánk.
2: Kapna.
3: De minden héten lenne, behívnánk mindenhonnan egy-egy embert.
4: egy politikus trollkodj a politikussal. Igen.
3: Parlamenti iszabbirkó, ez lenne a vasárnap délutáni program, és egy órát verekednének.
5: Teljesen jó, és Ferinek is kell rovat, főzés, vagy valami egyéb dolog, azért ne arra.
3: Ő csatornaigazgató.
2: Hát mit gondolsz, ki számolja
5: a pénzt? Főzés. Nem, főzés
2: motoron. 200 fölött. Tehát főzés motoron. Egy részt érne meg, mert meghalok benne.
3: Gumifák címmel lenne a saját műsorod, a másik meg az, hogy te lenne a csatornaigazgató, és akkor lenne egy fehér szibériai tigrised, meg egy esét a pálcád, és az a
4: járkán
3: a stúdióban.
2: Gyerekek, összeraktuk, szerintem meg vagyunk, megmentettük a magyar televíziót, pontosan 7:30 a hírek után fölhívjuk a múlt heti pénteki nyertesünket, aki mindent vitt, meg képzeljétek el, hogy még van egy ajándékunk.
4: Ne szórakozz.
2: Ezt nem adtuk át, nem adtuk oda neki, úgyhogy gyorsan rácsörünk, hogy egyrészt hogy van, ugye a konténer nyertese, másrészt meg megörvendeztetjük még valamit.
3: Úristen, egy Fornetti kóstoló műsor Balázsnak.
5: Jó.
2: Beteg vagy.
4: Vakkostolás.
3: Ez a kurós, mert neked izgalmas.
0: Hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: túrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi JUSZ káruházban, vagy online a JUSZ.hu-n. JUSZ, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hunyavá szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
1: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
5: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
4: Mondtam.
5: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
4: Fresh Body sosem hibázik.
5: Akkor veszünk mi is egyet?
4: Úgy érted, még egyet.
5: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
7: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Tintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Tintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
9: Pont, mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja?
10: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu per vállalkozásfejlesztés.
11: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
12: Csipet, Ropi! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipet Ropi termékeket a boltok polcain, akár betűropi, vagy perec formájában is. Csipet Ropi! Harap rá!
13: Reklámot hallottak.
14: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám. Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben, a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
15: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
16: 12 éves a Grand Casino. Próbálja ki a Grand Casino játékait, gyűjtse a sorsjegyeket, és induljon a 10 millió forint értékű nyereményekért. Sorsolás október 17-e, szombat. Részletek a Grand Casino-ban. 0-tól 24 óráig a Debrecen Pláza földszintjén.
17: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Péter, Carglass autóüveg szerelő. Budapest.
10: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
19: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula Ételbár, keresse a Facebookon.
2: Smart.
20: Glamour napok a Fórum Debrecenben. Csap le kedvezményes áron számos divatmárka termékeire csütörtöktől egészen vasárnapig. Találkozzunk a Fórum Debrecenben.
21: Wolf Kati vagyok, Kocsis Tiborral és Király Viktorral találkozunk a Queen Symphony koncerten november 15-én a Debreceni Költségközpontban. Jegy.hu.
22: Mindig aktuális. Dehír.hu. A Debreceni Hírportál. A Debreceni Hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
23: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en.
24: Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395 számra,
23: és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
25: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
26: Reklámot hallottak.
27: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Idősek hete a Csapókerti Közösségi Házban. Két gyanúsított a halálos csónak baleset ügyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Az újraélesztés alapjait is megtanulhatták a résztvevők az Idősek hete keddi rendezvényén, a Csapókerti Közösségi Házban, ahol az egészségmegőrzés és a megelőzés került a középpontba. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és véroxigén szintmérésen is részt vehettek. Piros Évát, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének kommunikációs referensét hallják.
29: Ezek közül a vizsgálatok közül már kettőt, például a vérnyomás és vércukrot, még laikusként is tudjuk, hogy néma gyilkosnak nevezhetjük, tehát sokszor a páciens nem veszi észre, hogy eltérés van ezekben az eredményekben. A vérnyomás tünetmentesen pusztít, mind a vérnyomás, mind a cukorbetegség általánosan igen sok szerre és szerrendszerre negatív hatást gyakorol.
28: A Csapókerti Közösségi Ház Idősek hete programsorozata tovább folytatódik. Örök zöld slágerek, kiállítás és jubileumi ünnepség is várja majd az időseket a Csapókerti Közösségi Házban. Debrecenben a regionális vérellátó központban ma reggel 10 órától délután 17:30-ig lehet vért adni. Bagaméron pedig a művelődési házban dél és délután 2 óra között szerveznek véradást. Két embert hallgatott ki gyanúsítottként a rendőrség a Hortobágy-Berettyón történt halálos csónakbaleset ügyében. A Debreceni Egyetem 26 éves doktorandusza tavaly szeptember végén vesztette életét, amikor a kutatómunkához használt csónak felborult az ágotai vészelzáró zsilip közelében. A csónakban 4 tartózkodtak, 3 ki tudtak úszni, a fiatal kutató azonban eltűnt, és holttestét 8 nappal később találták meg. A rendőrség az ügyben víziközlekedés halált okozó gondatlan veszélyeztetésének gyanúja miatt folytat eljárást. A nyomozás célja a baleset körülményeinek és a felelősség kérdésének tisztázása.
30: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
28: Modernebb, átláthatóbb felület várja ezentúl a DV Parking Kft. Honlapjának látogatóit. A város lakóit a leginkább érintő témák, így különösen a lakossági díjmentes parkolás, a bérletvásárlás, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységek kiemelt szerepet kaptak a megújult oldalon. A parkolási zónákban való eligazodást digitális térképek segítik, még a mélygarázsokkal kapcsolatban valós idejű adatok állnak a látogatók rendelkezésére. Ma is többnyire napos, kellemes őszi idő várható. Időnként befelhősödik az ég, de aztán újra kiderül, és eső nem valószínű.
31: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
32: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, 3-4-8 lesz, 5 perc múlva elszabadult a stúdió. Elszabadult a stúdió, kész vagyunk a televízió csatornával. Azt gondolom, hogy csúcsra járatva mindenkinek megvan a maga műsor, a sztár vendégek vannak, jött-e még új ötlet?
1: Figyelj, rengeteg új ötlet jött, Istenem, nem tudom azt mondani, hogy beszélt.
0: Isteni.
1: Szóval rengeteg új ötlet jött, és rájöttünk, hogy a dia film mesevetítés alatt abszolút a Havas Henriknek kell a hangja legyen. Tehát az egyetlen dolog, ami szerintem mélyre megy a mai generációnak.
2: A Kershofferke elindult az ellen.
0: Ezt tényleg bárhára unom, ti ezt élvezitek.
2: Tényleg, ezt valaki hallgatja most komolyan.
1: Óriási lenne, meg voltak ilyen tippek, hogy a kudarc műsor az nagyon tetszik mindenkinek, tehát arra rá kell menni egyértelműen. Illetve, hogy hát a Lacival néhányan csinálnak olyan csúnyaságot, amit nem olvashatok be, de Laci majd kiírom a számokat neked, és ilyenek vannak, de tetszik az embernek, szóval kell a Trash TV.
0: Helye van.
3: Veled is sokan csinálnának.
1: Igen, egy kicsit el is kivettem el, srácok, ha láttátok most engem, akkor gusztusotok van azért, mert tényleg értem, de hát jó.
0: Jó, de megnézték vasárnap este a televízió műsort, érted, és ott egy bombázó voltál.
1: A fehér ruhában?
0: Igen.
1: Csinos volt, ez nagyon.
0: Csinos.
1: A madaras, a galambosba.
0: Galambos fehér ruha.
1: A lányom folyton szaladgált behozzam a szobába, én más csináltam, nem bírom nézni magam.
3: És nem szeretett tényleg?
0: Te szereted? Én se szeretem.
3: De nem volt még soha egyetlen olyan előadása se semmi, amit így visszanéztél, és azt mondtad, hogy ez egyébként szép vagyok, és szakmailag is nagyon stimmel.
1: Nem. Az van, hogy mindig, ugye már addigra már sokkal jobban csinálnám, mire megnézem. És akkor, amikor megnézem, akkor már nem tudom azt így jól kezelni, vagy lehet, csak nem akarom, fogalmam sincs. De mondjuk most sokat néztem meg az új önálló estet, amit felvettünk, mert vágni kellett. Ezt kettőbe vágtuk össze, kétszer vettük fel, és akkor mindenből a legjobb verziót tettük be, de még így is volt, ami rossz lett.
0: Majd azt a nép eldönti, ne te ítélkezz.
1: Az van, hogy ugye élő műfajban nagyon könnyű természetesnek lenni, de ez a tévé meg már azt várnám el, hogy tökéletes legyen, és ezt nehéz ezt így helyre tenni magadba, de sikerült, és szerintem amúgy... Tehát megszoktam magam a végére, de én nem szeretem hallani magam.
0: Meg tudod, az már kint van, tehát az már dobozban van, nem is tudsz vele mit csinálni, mert az élőben még, hogyha így visszatolod, ha lesz belőle másik, akkor még tudsz rajta farigcsálni. De tudod, egy kész tévéműsoron már gyálarcos énekesen mit? Az már, ott már ez elment. Az vagy jó, vagy nem jó.
1: Nem kész. Az állatos énekesről beszélünk.
0: Már tudom, oké, csak én nem...
1: Oda nem voltak be a vágási folyamatban, tehát bármi történhet.
0: Hála Istennek, mi? Azt nem
1: viszont
0: kell
1: nagyon nézni. Érdekes, hogy nagyon sok újság megírta az állatos énekes kapcsán, hogy szívjuk a Pápa Jocinek a vérét a politikai helytállása miatt. És hogy olyan érdekes, hogy ennek még van keletje amúgy az ilyen cikkeknek?
0: Persze, hát van, csak persze. Ennek van.
1: Minek?
3: Hát, tudod, aki nagyon ott volt, meg nagyon odaállt, arra most úgy kíváncsiak, hogy ezek után, a nagy fordulás után mit és hogyan reagálnak ezekre az odavetett félmondatokra.
1: De azt nem tudom, hogy tudják-e, hogy ezt még a választások előtt vettük fel. Tehát ez még akkor volt, amikor még nem volt eredmény.
0: Aha, nem
1: tehát
0: tudják.
1: Akkor nem tudtuk az eredményt, tehát ez ugye a tavaszi. Nem tudom, ezt elmondhatom be, vagy ez 40 millió forintba fog kerülni. De,
3: annál érdekesebb egyébként.
1: Olvastam, mert nagyon azt a szerződést, őszinte leszek. Szóval, hogy itt ebben még az a fajta baráti csipkelődés van benne, tudod, amikor még tétje volt, meg úgy egyáltalán, és ezt most így utólag értelmezni, meg egyáltalán ezt nem tudom, hogy kell-e, hogy...
0: Tehát, nem hogy... kell, de hát tudod, hogy minden ilyenre ugranak. Az internetnek, meg az újságíróknak is van ez a sötét bugyra, abból lehet hírt csinálni, ami egy kicsit belemaros a másikba. Ott most nyilván megkóstoltátok a Jocit, aki egyébként meg jó viselte, vagy nem viselte jól, az egy másik sztori, valamiről írni
1: igen,
0: kell.
1: Az a fura, hogy tudod, ez akkor ugye nagyon előtérbe volt ez a helyzet, meg akkor ez a... Tehát, hogy az a fura, hogyha nem beszélünk róla, mert most, hogyha valaki folyamatosan, nem tudom, a címlapon lett volna valamilyen témám, akkor arról is beszéltünk volna, tehát
0: Meg ugratásként beszéltetek róla, érted? Tehát nem komoly készszúrások mentek a Joci szívébe miatt. Vagy néha igen? Én nem láttam.
1: Én nem tudom, mi műnek számít, ugye egyáltalán.
3: De ha ez a műsor már forogna, akkor is lenne ilyen szurkálódás.
1: Ugye, én nem tudom elkezdeni, mi az, ami meggátolná ezt a fajta szurkálódást, mert hogy alapból szerintem
3: a műsor.
1: Igen. Tehát,
0: az gátolta volna meg, ha nincs benne a Joci, de benne
1: kell
0: volt.
1: Mit kell körbenhátszani dolgokat, érted, ilyen fura.
0: Na, egyébként, ha már internet, ugye egy csomó olyan tartalom van fönt, és jelentően inkább erre kattintanak az emberek, tök érdekes, ami ugye vagy nem szakértőtől jön, vagy trash, és elég nagy lendülettel mondják az emberek. Most viszont találtunk egy olyan fiatal embert, aki gyógyszerész úr néven van fönt az interneten, és nagyon-nagyon komoly, jó segítséget ad, de jó stílusban, úgyhogy rengeteg követője van, rengeteg mindenről beszél, ő lesz, hogy 8 órától a vendégünk, mert például most egy nemrég megjelent cikk alapján többen vészharangot kongattak, a gyógynövények betiltását vizualizálják, ezzel kapcsolatosan is tett ki videót, meg egy csomó mindennel kapcsolatosan, és nagyon remélünk, hogy Eszter torkára is hozott valamit.
3: Meg az én alvászavarodat.
0: Igen, meg az alvászavarodat, tehát kifaggatjuk, majd egy csomó téveszméről fog beszélni, úgyhogy van ilyen oldala is, jó oldala
1: be is valami, van. Én azt szeretném.
0: Mézzel az egész testeret.
1: Nem, úgy, hogy valamilyen pakolás. Most megnéztem az amerikai Horror Story-nek az első évadát, és akkor ott mindenféle dolgokat kikeveltek, ilyen iszabból, meg krokodil szarból.
0: És hatott? És
1: igen, és én erre vágyom, hogy jöjjön ide egy ilyen javasasszony, aki bekeneget, és aztán meg visszajön a hangom.
3: Hát Dr. Pető Botond, ő kenegethetne.
0: Jaj! Szóval ezért jött személyesen.
3: Ilyen jó képű gyógyszerét még soha nem láttam.
1: Megszagoltad azért?
0: Azt még nem, de majd hagyd derül mellé. Jó, 8 óra után lesz a vendégünk. M5 Szeged felé 96-os kilométer Kecskeméten baleset furgon az árokban, az oldalon teljes útzár, és ígértünk nektek egy telefonhívást, mert hogy múlt pénteken lezárult a több hónapig tartó procedúránk, amiben egy nagyon-nagyon nehéz játékban lehetett ugye megnyerni egy teljes konténernyi ajándékot, ha valakinek esetleg nem lenne meg, hogy mi volt a játék, bár ez szerintem ember nincs a hallgatóink között. Ugye egy szlogent kellett bemondani, majdnem 300 kulcsot kiosztottunk, és ott a helyszínen hát kiderült, hogy kié lett ez a konténer. Hogy értétek a pénteket? Milyen volt?
3: Figyelj, szerintem annyira jó helyre került, én annyira boldog vagyok, amikor van egy hallgató, aki egyrészt éppen egy olyan élethelyzetben van, amikor nagyon-nagyon jól jön neki ez a segítség, eleve szimpatikus, tök jó fejek voltak a hallgatók is, akik kijöttek, gurultak, együtt éltek a produkcióval, szóval szerintem egyébként ezen a pénteken egyébként jóféle energiák voltak.
0: Figyelj, Laci, az fürdőzött ebben.
3: Imádta.
0: Fürdőzött, mindig, mikor mentünk választani, hogy keressük a guruló embereket, Laci már jött, mondta, hogy gyere, menjünk, ez nagyon jó lesz, szerintem nagyon jókat találunk, de tényleg jó volt. Aki nézte a közvetítést, és itt van velünk a nyertesünk, Fruzsina. Hello, Fruzsi!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
3: Hello!
0: Na, hogy vagy így 5 nap után, a nagy nyerés után?
4: Hát most már talán fölfogtam. Szombat reggel 6 órakor keltem úgy föl, és ébresztettem a férjemet, hogy most tényleg megnyertük.
0: Jó, de a férje nyilván megfordult és aludt tovább.
4: Nem tudatosította bennem, hogy igen, tényleg megnyertük. Nagyon jó érzés. Amúgy rengeteg gratulációt kaptam életemben, nem kaptam ennyi ölelést emberektől, mint az elmúlt egy hétben, vagy 3-4 napban. Vadidegenek jönnek oda hozzám Győrben is. Azóta voltam még egyszer Pesten, vasárnap egy kézműves vásáron, ott is megismertek, ott is gratuláltak. Igen, igen, ezt azért nehéz nekem feldolgozni, tehát én nem vagyok ez a sztár típus.
0: Amikor megnyerted ugye az egész konténert, a te kulcsod nyitotta ki, hát ott az első reakciód az volt, hogy minden erődet bevetve engem megpróbálta átölelni deréktájon, ez így viszonylag nehezen ment, de nagyon szorítottál, én nagyon-nagyon örültem neki, és sírtál. Utána mi történt? Elindultatok vissza a kollégákkal?
4: Igen, ebédeltünk a Duna Plázában, ott is mindenki integetett a kirakaton keresztül, és gratulált. Igen, utána visszajöttünk Győrbe vonattal.
1: De hogy is mennek fel? Mindig nálad van a klíma, vagy ilyesmi?
4: Nem.
1: Hónaj alatt.
0: Egy konténer petkó a homlokon.
4: Ja, a rádió egy felirat csak el a homlokomra, mert megismernek. Ahogy visszajöttünk a céghez, itt is nagyon-nagyon örült mindenki, és gratuláltak, ugye még pont visszaértünk munkaidőbe, úgyhogy futottak ide hozzánk. Nagyon-nagyon-nagyon sok, tényleg, hát ezt tudom mondani.
3: Mi maradt meg neked a konténerből? Tehát, mert ugye utána rögtön elindult az osztozkodás, már a színpadon bejelentkeztek a barátnők.
4: Egyelőre úgy egyeztünk meg, hogy mindent átveszek. Minden ajándék hozzám fog befutni.
0: Hát ezt muszáj is, nem tudjuk másnak odaadni.
4: Igen, és utána fogunk leülni, megbeszélni ezeket pontosan.
0: Ugye azt tudjuk, hogy 4-en mentek el a közös nyaralásra, az egyhetesre, igen. Vagy már ez is az úton, ez is eldőlt, hogy nem?
4: Nem dőlt el, nem beszéltük még meg ezt sem, de én szeretnék 4-en elmenni, hogyha 4-en tudnánk ezt felhasználni.
0: Igény volt és arra, örülni. Emlékszem, az egyik a tévére volt, az egy dőlt, hogy nem.
4: Nem dőlt el, nem beszéltük még meg ezt sem, de én szeretnék 4-en elmenni, hogyha 4-en tudnánk ezt felhasználni.
0: Igény volt arra, örülni. Emlékszem, az egyik a tévére.

0: hogy volt egy barátod, aki hívta a műsort, aki bekerült a műsorba, csak annyira zavarban volt, hogy átadta neked a telefont. És ő azóta kamillázik szerintem.
1: Igen, nem, ő amúgy nagyon-nagyon boldog volt, hogy megnyertük, és mindig azzal biztat, mert azért bennem is volt egy kis, hát nem is tudom, olyan érzés, hogy elvettem tőle ezt az egészet, de megnyugtatott, hogy ha ő beszélt volna, és ő lett volna ott, nem biztos, hogy ugyanez a kimenetele lett volna az egésznek. Tehát ehhez ketten kellettünk igazából. Mind a ketten szerencsések voltunk.
2: Igen, gyerekek, azért ez egy kicsit olyan, mint tudod most divat, mit én esküvőre meg születésnapra kaparos sorsjegyet vinni. Hogy te veszel egy kaparos sorsjegyet, odaadod az ünnepeltnek, szíved legmelegebb szeretetével, és mondjuk van rajta egy 100 millió. Azért ott is egy kicsit így megfordul, nem? Hogy a fene vigyel.
1: Igen, miért nem tartottad meg magadnak?
2: Ja. Jó, nehogy az legyen belőle, hogy 2 hét múlva olvassuk a szalagcímeket, hogy összeverte egymást a rádió egy konténeres játékának nyertese és a barátnője. Tehát nehogy ez legyen belőle.
1: Nem, biztos, hogy nem. Én úgy érzem, hogy mi elvileg ugye kolléganők vagyunk, 4 éve dolgozunk együtt, de én úgy érzem, hogy már régebben is úgy éreztem, hogy ez nem csak egy kolléganői viszony, hanem baráti viszony, és ez most csak megerősítette ezt bennünk.
2: Na kérlek szépen, az van, ugye, hogy neked van egy autód is.
1: Igen.
2: Egy csodálatos kuperád, és képzeld el, hogy időközben szorgos kis szélszeszeseink még összeszedtek egy ajándékot, amit át kell adjunk ehhez az autóhoz. Az autópályamatrica.hu felajánlásával egy 1 éves autópálya matrica is jár az autó mellé. Na,
1: nagyon szépen köszönöm.
3: És ezt ugye én kérem, mert hogy hát neked, én is részt vettem ebben a folyamatban. Nem aktívan, de részt vettem benne.
1: De hát, Jester, ugye te húztad ki a nevem a...
3: Tényleg? Hát akkor meg...
1: Igen.
3: Na, tudod, igen, hogy akkor egy életen át tartozol nekem. Tehát, hogy
1: igen, igen.
3: Igen, ez van. Ez a majd behajtom, de még nem tudom pontosan, hogy majd a vércsoportot majd küld át e-mailbe.
0: Minden előadásra jegyet kell vegyél.
3: Így van, örökké.
1: Örökké.
0: Örökké élet.
2: Közben valamit változott, a munka lehetőség, ugye, mert azt elárultad pénteken is, hogy te abból a gyárból érkezel, vagy üzemből érkeztél, amit felszámolnak, bezárnak, és hát a munkaniküliség az gyakorlatilag mindannyiótok mögött ott van, hogy lett valami meló, vagy ezzel még nem is foglalkoztatok?
1: Nagyon nem foglalkozok vele, ugye, mivel mi a pénzügyön dolgozunk, ezért ugye a pénzügyi osztály nem kerül teljes mértékben leépítésre decemberben. Uh-huh. Tehát amit én tehát azt már tudom, kaptunk tájékoztatást róla, hogy én például egy pár hónappal még tovább maradok, tehát nyilván a végelszámolást ugye meg kell csinálni, tehát addig pénzügyi osztálynak mindenképpen kell maradni, úgyhogy így folyamatosan megy a leépítés a pénzügyi osztályon is, tehát még nem, tehát én olyan február környékén szeretnék majd elkezdeni munkát keresni.
2: Aha, jó, oké.
1: Addig nem.
2: Addig lehet.
1: Biztonságban érzem.
3: Úgy kell neked egyáltalán dolgoznod, most őszintén?
1: Hát ez egy éles stílus.
3: Minden
1: vagyok
3: van.
1: Ez az otthonülős típus.
2: De most már, hogy nyerőpályára álltál, arra gondolt az Eszter, hogy most már csak ilyenekbe. Van egy csomó olyan játékosunk például, akit szerintem évtizedek óta görget a magyar rádiózás, és minden egyes játékban részt vesznek. Lehet, hogy te vagy a következő. Mindig nyersz valamit, eladod, megvan nagy pénzek, na...
1: Hát, jó lenne.
3: Figyelj, én azt gondolom, hogy neked abba kéne élni, hogy lehetnél a városnak az arca, hogy tudod, ez egy ilyen jó történet, és akkor így korzózhatnál a kocsiddal csak így a városra fel alá, és hogyha látod, hogy valaki ott ücsörög, úgy el van egy kicsit, úgy pézi, tudod, így szontyolodva, akkor odaülsz mellé, egy kicsit elmondod, hogy hogyan változott meg a te életed, és kész.
0: Lelket ütesz mellé.
3: Igen, és az önkormányzat utaljon neked egy fix fizetést azért.
0: Így van, mentálhigiénés szakember leszel.
3: Ilyen mood manager.
2: Fia Borkai most úgy is kiesett, ugye azt mondta, hogy ő nem csinálja tovább ezt az egész, egy Győrben csak van üresedés.
3: Papagájokkal hogy állsz? Ha bírod az arab papagájokat, akkor van még ott egy másik ember, aki mellé oda lehet szegődni.
2: Na jó van, hát ezt majd rád bízzuk, hogy hogyan tovább, de megértem, hogy nem akarsz most már, meg nem is tudsz nyilván nyugdíjas éveket tervezgetni, meg nem is kell. Fie Fruzsi, gratulálunk még egyszer, akkor van egy éves autópálya matricád is, az autópályamatrica.hu jó voltából. Azt gondolom, hogy akkor így teljes a dolog. ne lepődj meg, ha jövő héten hívunk, hogy a sales még összeszedett egy egész éves benzinkártyát neked.
1: Hát állok
2: elébe. simán benne van, hogy még esetleg bővül a nyeremények sora, úgyhogy használd egészséggel az összes nyereményt, és akkor jó nyaralást a csajokkal.
1: Köszönjük.

0: Köszönjük szépen. Köszönjük.
1: Köszönjük hello, mi hello. Is. Hello, hello. Hello.
2: És azt elhiszitek, hogy küldik, hogy éves matrica októberben? Következő október közepén teljesen jó az idei éves októpár. Tehát elhiszitek?
1: Igen, hogy... az én hibám. Én most már egy ilyen elvállalós csávó vagyok, ugye reggel elvállaltam a közlekedési kihágásomat is, és az azzal jár összes büntetés. Én vagyok a hülye kedves hallgatók, ne haragudjatok, természetesen 2027-re, tehát a következő évre szól a matrica, és ezért lett teljes éves. Most megírhatod azt, hogy mekkora szemetek vagytok, hogy erre az évre nem adtok matricát.
2: Legalább egy megyeit.
1: Még a szari szara, ahogy szoktuk volt mondani, de hát mindegy, ez egy ilyen világ, nem kell vele foglalkozni, és egyébként meg tökre kinyílt a nyertesünk. Észrevettétek?
2: Hogy... Hát hogy? Hát ezek után ne hülyeskedj
1: már. Igen, de tudod, amikor azért egy ilyen játékban a műsor készítői, meg akik benne vannak ebben az egész sztoriban, mindig izgulnak, hogy egy olyan, hogy azért legyen egy jó vibe-ja a sztorinak. Tudod, amikor megvan a nyertes, akkor az nem baj, ha sikít, nem baj, hogyha ha ilyen nagy amplitúdóval éli az életet, és hát ugye Fruzsi azért nem volt az a nagyon szószátyár a megnyerés után, én éreztem az örömöt, mert annyira szorított, de aztán nem láttad benne ezt a nagyon nagy, hogy hívják ott.
2: Hát mert konkrétan elakadt a szava, tehát sírt.
1: Én is sírtam
2: tehát
1: volna.
2: Mindenki bőgött ott. Ja. Tehát nem tudott megszólalni. Te is sírtál?
3: Igen, csak utána.
1: Sokat később. Ugyanis kapott csendben. Egy büntetést a kocsid azért.
3: Nem kocsival voltam, de előtte megbeszéltem valakivel, hogy fél árba átveszi tőle a nyereményt, és akkor megbundázom, de nagyon szúró szeme volt ott a
2: hát kedves közöttre.
1: Igen, meg a kis póni. Igen, és megérkezett a kiegészítés, igazatok van, minek adnánk benzinkártyát, egy elektromos autót. Jó, akkor javítok rajta, egy áramszolgáltatót fogunk jövő héten bejelenteni, aki vállalja az egy éves ingyenes töltését az autónak, vagy egy agregátoros cég is jelentkezhet egy felajánlással, és akkor az ott fog majd berregni a izébe a Fruzsi udvarán. Na, jó, szóval a lényeg az, hogy gratulálunk még egyszer, és azt már mondtam többször a héten, hogy jövő héten új játékunk indul, nem ekkora, nem akkor, mint a konténeres, tehát értékben sem, de nagyon-nagyon szép ajándékunk van. Klímákat lehet majd nyerni minden nap, ami fűt is, tehát téli szezonban is jó, meg a nyári szezonban is jó. 8 óra után pedig akkor jövünk a gyógyszerész úrral, akit fölcsigázott Juli mondata, hogy nagyon jól néz ki, az most gyorsan menjen fel az internetekre, és akkor úgy gyógyszerész úrként megtalálja, hogyha a beszélgetést azt szerinte magasabb szintre emeli, hogy
3: őt látja. Őt be fogjuk venni a Trash TV-be amúgy? Lesz
1: hát de most mit tudsz vele csinálni? Egy szakértő érted?
3: Hát olyan, mint akkor a MacGyver sóból meg cukorból csinált otthon bombát.
1: Igen, tehát ugyan ha nem kapsz otthon, nem vitamin. Kapsz a boltba, algopirint hogy kell megcsinálni
3: igen,
1: otthon?
3: Igen, hogy ez nagyon fontos dolog lenne.
2: Milyen fájdalomcsillapítót, mit ne keverj? Mire ne így áll?
1: Nem, mindenre.
2: Mik azok az antibiotikumokra? Nem jó, hogyha iszol?
1: Na megkérdezzük a hírek után, mindjárt 8 óra jövünk.

0: vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
4: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
5: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem integben, nem üvöltök. Nem nyomom
6: ha a ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
9: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
11: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
12: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
13: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: December 4-én újra gospel karácsony Debrecenben a Kölcsei Központban. Közel 30 fős kórus, élőzenekar és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n és a Kölcseiben.
15: Gyerünk! Még egyet! Gyúrd!
16: Gyúrsz? Mi is? Csak mi kolbászt.
17: Békés Csabán 4 napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Well Hello, Kowalski, Parnograst, LL Junior, Violex, BSV és még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25.
16: A Csabai, Csabán az igazi.
18: Mindig aktuális.
19: Te?

0: valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu. Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
2: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Gyerünk! Még egyet! Gyúrd!
5: Gyúrsz?
6: Mi is?
5: Csak mi kolbászt!
3: Békés Csabán 4 napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Well Hello, Kowalski, Parnograst, LL Junior, Violex, BSV és még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25.
5: A Csabai, Csabán az igazi!
7: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
8: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal is tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthon netet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
3: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
0: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en.
3: Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra,
0: és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
10: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
11: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
10: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
11: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Módosította a gazdasági előrejelzéseit a Nemzeti Valuta Alap. Rendezvényre start konferencia Debrecenben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A globális gazdaság az idén 3,1%-kal, jövőre pedig 3,4%-kal növekedhet, a Nemzeti Valuta Alap legfrissebb előrejelzése szerint. Az idei várakozás nem változott az áprilisi prognózishoz képest. A jövő évit viszont a korábban várt 3,2%-ról emelte fel a szervezet. A világgazdasági kilátások előrejelzése szerint viszont az idei globális infláció 4,7% lesz, az áprilisban becsült 4,4% helyett, a jövő évit pedig 3,7%-ról 4,1%-ra változtatták a jelentés készítői. A rendezvényipart az elmúlt években egyszer reformálta át a technológiai fejlődés, a fogyasztási szokások változása és a COVID-19. Ezeket a változásokat helyezte középpontba a rendezvényre start, ami összekapcsolja az üzleti, a kulturális és a sportrendezvények szervezőit, szolgáltatóit, valamint a vállalati és intézményi partnereit. Oszkó Jakab Natáliát, a Magyar Turisztikai Program Alapítvány társelnökét hallják.
3: 2020-ban, ugye ahogy ezt kitaláltuk, és elsőre megtörtént az első rendezvény Restart, ennek is érdekes volt a története, elkezdtünk bemutatkozni a többi szervezetnek, és rájöttünk, hogy ahogy megtörténik a nyitás, mindenki igazából egy új konferenciával próbálta valahogy felvértezni a rendezvény szervezőket, és tudása, hogy mire lehet számítani.
2: A konferenciának gazdasági kilátások is szóba kerültek. Oszkó Péter volt pénzügyminiszter arról beszélt, ha növekednek a reálbérek, akkor erősebb lesz a gazdasági fogyasztás is. Szerinte jó példa erre a Campus Fesztivál, ami visszaigazolja, hogy a lakosság hajlandó a szórakoztatóiparra költeni. Ugyanakkor a digitalizációt nem lehet elkerülni ahhoz, hogy egy rendezvény nyereséges legyen.
1: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
2: Vasárnap 15:30-tól rendezik meg a DVSC ZTE-FC bajnoki labdarúgó mérkőzést a Nagyerdei stadionban. Az érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok vasárnap 00:30-tól este 20:30-ig most is ingyenesen utazhatnak a meccsre a DKV villamos, autóbusz, trolibusz és trolibusz pótlójáratain, közölte a társaság.
1: A DKV információit hallották.
2: Ma is többnyire napos, kellemes őszi idő várható. Időnként befelhősödik az ég, de aztán újra kiderül, és eső nem valószínű. Délig 14 fokig melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na kérem, itt is vagyunk. Szevasztok, jó reggelt végetszem mindenkinek, 8:59. Itt nem süt a nap, máshol meg biztos igen. Ez jó volt, nem? Időjárás jelentés.
1: Támogass meg saját magad.
0: Így.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Tudjuk, hogy nagyon szeretitek az összeesküvés elméleteket, de az előző beszélgetés utáni reklámblokk első reklámja, az nem volt tudatos, jó?
1: Nem tudatos volt, de meg volt fizetve.
3: Jó jutalékot kapok utána, ne aggódj.
0: Így van. Dr. Pető Botton gyógyszerész, tartalomgyártó, oktató jellegű videókkal a világhálón jelenlévő gyógyszerész a vendégünk, és akkor próbálunk megerősíteni, meg megcáfolni egy csomó tévhitet, amivel téged is megkerestek, és ugye a csatornádat, a Gyógyszerész Úr nevezetű csatornát, az ezt hozta létre. Próbálsz edukálni. Nem én teszem föl a következő kérdést. Libidó, erekció növelésére milyen természetes alternatívát ajánl? Macsa, ginzen, ginkgo biloba. Nincs testi betegség, csak probléma. Még egyszer mondom, ez egy SMS volt.
1: De amúgy ezt kérdezik, bocsánat.
3: Igen, itt nézem, hogy nagyon integettek a szomszéd ablakon keresztül, hogy ki tehetne föl ezt a kérdést véletlenül.
0: Ezt írták, még egyszer mondom, ez egy SMS, László.
1: Jó, ezt majd meg,
3: akkor az adás után megbeszéljük így célzottan. Most a probléma az az így a hozzáállás szempontjából, hogy mindenki hozzáadni akar az életéhez valamit, hogy na, ha ezt beveszem, akkor helyreállnak a dolgok, és nem elvenni belőle mondjuk a stresszt, vagy a kialvatlanságot. Tehát, hogy amíg ezek nincsenek rendben, addig ez sem lesz rendben. Tehát a kialvatlanság és a krónikus stressz, az mondjuk a tesztoszteron szintet és a libidót nagyon drasztikus szinten tudja csökkenteni. Ugye, Eszter, tehát ezt azért te tapasztalod.
4: Nem tudok erre mit mondani.
3: A tesztoszteron szint csökkenés, ez odavág.
1: És a libidómat nem is akarom felhozni.
0: Szóval az 5-5 és fél óra alvásunk az nem segíti ezt.
3: Nem nagyon.
0: És ilyenkor hiába veszel be bármit? Tehát, hogy nem jó, nem sem segít?
3: Most, hogyha valami...
0: Doki, hát itt könyörögnek emberek.
3: Jó, hát igyekszünk segíteni, akin csak tudunk, de van, akit az útszélén kell hagyni. Ez egy ilyen műfaj. Tehát, hogyha valamit lecsökkentünk 50%-kal az életmódunkkal, és utána javítunk rajta 10%-ot egy étrendkiegészítővel, akkor érezzük, hogy ez még mindig elég
0: csak
3: szar.
0: Van.
3: Aha. 55.
4: Egy kis gilzenget, ja. Csak egy keveset. Figyelj, alkoholizálás után még lefekvés előtt vegyek be fájdalomcsillapítót, hogy megelőzzem a másnaposságot? Ez mennyire káros, kérdezik?
3: Ne paracetamolt vegyünk be, meg az a baj, hogy a többi fájdalomcsillapító, az meg a gyomornyák, a hártyát bántja. Lehet, hogy megvárnám inkább a másnap reggelt. Az acetilcisztein mondjuk este bevehető, és az segíti megint csak az alkohol melléktermékeinek a lebontását, tehát mondjuk azt meg lehet próbálni, terméket meg egyéb dolgot nem mondok, de az acetilcisztein vagy NAC az...
1: Figyelj, az én stratégiám az, hogy beveszel lefekvésed egy dedalont, jól is alaszolt tőle, és plusz amúgy az antihisztamin így szerintem tök sokat segít a másnappal kapcsolatban. Erről mit gondolsz?
3: Nagyszerű, igen, nem készültem, hogy ennyire meg leszek izzasztva. Nemzetközi ajánlásokban nem szerepel, de mondjuk a dupla sajtburger menü sem, és működik, úgyhogy...
1: Köszönöm, doktor úr. Akkor egy dedalont és egy dupla sajtburger menü fog.
0: Ez a kettő. 14 éves fiú gyereke van a hallgatónak, aki 3-4-5 alkalommal is sportol hetente, azt nem tudjuk, hogy mit sportol, és nagyon szeretne a srác kreatint szedni.
3: Nyomja.
0: 14 évesen már
3: nyomja.
0: Lehet?
3: Nyomja. Igen, ugye a fő probléma a kreatinnal az szokott lenni, ez még ilyen egészségügyi körökben is egy probléma, hogy azt mondják, hogy károsítja a vesét. De ugye a vese funkciót azt a kreatinin szinttel tudják mérni, vagy detektálni. Aha. Tehát egy ilyen fals eredményt ad, mert ami több kreatint viszünk be, akkor nő a kreatinin szint, és akkor azt érzékelheti az ellátó rendszer, hogy nekünk romlott a vese funkciónk. Pedig nem ez a valóság. A kreatinnak tök jó hatása van, abszolút
0: 14 tudom adni, is lehet.
3: Fehérje még menjen mellé, és
0: akkor
1: de az igaz, hogy a kreatin úgy is épít izmot, hogy nem sportolnak mellé az emberek?
3: Hát...
1: Igen. Csináljátok.
0: Na te vagy az, aki ugye azt szajkózza, amit szeretne hallani.
1: Nem láttam, hogy
3: igen,
1: más
3: ez ilyen
1: a fejét, és akkor gondoltam, segítek ezt a magadat.
3: Wishful thinking, igen, jó lenne. Egyébként vizet vonz be az izomszövetbe.
1: Ezt a saját instáját, csak mondom.
3: Az izomszövetbe vizet vonz be, tehát, hogy végső soron igen, de mondjuk a fehérje szintézist azt úgy önmagában nem fogja inger nélkül, tehát edzés nélkül fokozni.
4: Heti 3-4 konditermi edzéshez milyen vitaminokat, illetve csomagot ajánlasz? Tehát mit raknál össze egy ilyen kezdőkészletnek?
3: Fehérje, kreatin, térre, D-vitamin.
4: Például a fehérje, akkor magnézium. Az növényi, vagy állati fehérje, vagy van bármi különbség a kettő között?
3: Kreatin monohidrát legyen, innentől kezdve minden, hogy azt tényleg a téglából nyerik ki, vagy a...
1: Onnan szoktuk általában.
0: Igen, tehát csak nyalogatással.
3: Teljesen mindegy, kreatin monohidrát, és az...
1: Na, de várjál, és akkor még ott van az a része, hogy ugye a mennyiség. Tehát, hogy ugye most már azt mondják, hogy a 3 mg ugye az a porció a magából a kreatinból, de én már olyat is olvastam, gram. Hogy 10, vagy gram, igen, gram.
0: 3 gram, gram, gram, bocsánat, igen, 3-5 gram.
1: Elnézést kérek, a váltószámokkal mindig, igen.
0: Mennyi, 15-öt,
1: meg 15-öt
0: is.
1: Mi történik akkor?
3: Semmi, ugye a kreatint azt lehet többféleképpen szedni, hogy az elején elkezdünk egy nagyobb telítődózist, és akkor utána ezt majd szépen visszacsökkentjük, és akkor hamarabb érjük el mondjuk azt az izmokban azt a telítettségi szintet, amit szeretnénk. De lehet azt is csinálni, hogy folyamatosan szedünk 3-5 grammot. És akkor szépen lassan érjük el azt a telítettséget. De mind a kettő működik. Igazából ez nem olyan, hogy szedjük egy hónapig és megváltjuk a világot, hanem ezt lehet szedni folyamatosan.
4: Ugye egy csomó fórumon azt halljuk, hogy ezektől a tartós élelmiszerektől a bélflóránk, a mikrobiomunk az totál haza van vágva, és hogy akkor szedjél mindenféle probiotikumokat, hogy ez a virágzó baktériumflóra ott még jobban virágozzék. Hogyha egyébként különösebben nincsen bajom, akkor azért az jó, hogyha is szedek mindenféle ilyen dolgokat? Tehát ez elején tényleg
0: etetem? Hát a gyógyszertárnak jó, mert viszed a lóvét.
3: Nem tudom erre azt mondani, hogy igen. Tehát, hogyha nincsen egyébként semmilyen panaszunk, akkor miért akarunk valamit szedni?
1: Mert panaszunk nincs, de pénzünk van.
3: Ja, akkor igen.
0: De hogy ne legyen panaszunk.
1: Vagy pénzünk.
0: Vagy is.
3: Most ilyen prevenciós jelleggel, hogyha bélflóránkra akarunk vigyázni, akkor együnk több rostot. Tehát ezt tudom, hogy ilyen kontraintuitív, hogy én most gyógyszerészként azt mondom, hogy ne gyógyszert szedjünk, meg ne költsük a pénzünket fölöslegesen étrendkiegészítőre, de ez a valóság. Tehát, hogy el lehet költeni a világ összes pénzét ilyen életmódbeli hülyeségekre, csak nem érdemes. Tehát nincs mögötte az a alátámasztottság, hogyha mi minden nap probiotikumot eszünk, akkor mi 1000 évig fogunk élni. Tehát együnk rostot, és azt tudjuk, hogy az jó, és együnk nem feldolgozott élelmiszereket, és ez az, ami a legjellemzőbb tendencia, hogy valami csodaszert keresünk, és közben szarul leszünk, szarul alszunk,
0: mert
3: nem
0: nehéz,
3: mozgunk.
0: Érted?
1: Én ezt nem ezért hívtunk ide, nem ezért.
3: Jó, igen, akkor menjen a probiotikum, igen.
0: Érted? Hát, mert az rettent energia, hogy jó ételeket vegyünk, pénzbe kerül, el kell menni mozogni, pihenten kell aludni, azt várja az emberiség, hogy mindez egy tablettában megkapható, érted?
3: Én értem ezt a várakozást, tehát mindenki szeretné. Egyrészt nincs ilyen termék, másrészt meg...
1: Még nincs, de már Ferivel dolgozunk rá.
0: És nagyon gazdagok.
3: Előbb-utóbb azért valahol ki fog ütközni. Tehát, hogy mi ki tudjuk zsigerelni a szervezetünket 5 évig, 10 évig, mert az emberi szervezet tényleg elképesztő sok dolgot elbír, de azért egy idő után, tehát ez egy nulla végösszegű játék, egyszer valahol ki fog ütközni. Tehát jön egy szívbetegség, egy olyan krónikus betegség, amit egyébként meg lehetett volna előzni, csak mi úgy gondoltuk, hogy hát el vagyok én 5,5 óra alvással 10 évig.
1: Nagyon
3: nem
1: személyeskedő
3: vagy
1: ez a beszélgetés.
0: Igen, és nem 10 évig, hanem 20. Tehát, hogy na, köszi. Ja. Visszatérve ugye a hírek előtt dobtam be, akkor mondtam egy nevet, és akkor azt most nem mondom, Dödi is kérdezi, fogyni szeretne az ember, ezek az inzulinos, bökös dolgok jók-e?
1: Az nem inzulinos, az GLP-1-es szerintem.
3: Jó, igen, na, nagyon edukált társaságba érkeztem, igen. Így
0: van. Nem gondol, van diplománk is valahol.
1: Nekem van diploma, és többek használják. Igen,
3: közösbe bedobva. Tehát ha a kérdés az, hogy működik-e, akkor igen, működik. A kérdés az én részemről viszont az, hogy érdemes-e. Tehát itt mindig ugye az orvosok azt mérlegelik, hogy mit nyerünk és mit veszíthetünk. Tehát mindig van egy potenciális nyereség, hogy mondjuk az illető veszít mondjuk, mit tudom én, 10-20-30 kilót, és az tök jó, mert mondjuk a szív- és érrendszeren nincs olyan terhelés, tök jó. És akkor cserébe mondjuk vannak olyan kockázatai, hogyha nagyon sokat viszünk be, meg mondjuk nem jól toleráljuk, hogy mondjuk a tápcsatornát meg nem úgy adagoljuk, ahogy az elő van írva, akkor a tápcsatorna szinte teljesen meg tud állni. Tehát lehetnek, minden gyógyszernek megvannak a kockázata. És a kérdés az az, hogy a mérlegünk az pozitív, tehát többet nyerünk azzal, hogy beadjuk a gyógyszert, mint amennyit mondjuk veszíthetünk vele. Hogyha 50 kg a feleslegünk, akkor többet nyerünk, mert az akkor a kockázat. Hogyha 10 kg a feleslegünk, és jól akarunk kinézni a strandon, akkor egy tök felesleges kockázat, mert a nyereség oldalon nincsen semmi, csak az, hogy Instagramon jobban fogunk kinézni.
0: Nem és kevés azért, amit
3: jó,
0: mondasz.
3: Jó,
0: nem
3: oké.
0: Kevés.
3: Oké, de mondjuk az egészségünk szempontjából karcsú.
0: Na várjál, de még bocsánat, ide egy kérdés ezekkel a beszúros cuccokkal kapcsolatosan. Azt túl lehet adagolni?
3: Minden túl lehet adagolni, a vizet is túl lehet
0: de
3: adagolni.
0: De ha normálisan használom, tehát abban az ütemben, ahogy az orvos, jó esetben orvos írja, vagy ha nem orvos, hanem a használati útmutatóba adagolni?
3: Minden túl lehet adagolni, a vizet is túl lehet
0: de
3: adagolni.
0: De ha normálisan használom, tehát abban az ütemben, ahogy az orvos, jó esetben orvos írja, vagy ha nem orvos,

0: elmagyarázni, ráírják a dobozra, hogy hány milligram, a beteg mondjuk egy hétig ennyi, vagy egy hónapig ennyi, utána annyi, tehát ezt általában egy ilyen növekvő ívben szokták fölépíteni, pont azért, hogy nézzék, hogy mikor jó a hatás, és mikor nincsenek még mellékhatások, amit a beteg tapasztal, és hogyha ezt valamiért figyelmen kívül hagyja a beteg, rossz adagolással kezdi el csinálni, akkor megvan ennek a kockázata, hogy hirtelen beszúrja mondjuk azt a dózist, ami mondjuk így a végső cél lenne kezdésnek, akkor az nyilván emeli a kockázatokat.
1: Többet fogyjak, még többet. Ha nincsen egyéni érzékenység, akkor mondjuk lehet választani, hogy melyik az előnyösebb, az ibuprofen vagy az a paracetamol. Tehát melyiket ajánlod inkább? Mert hogy egyébként imádjuk a fájdalomcsillapítókat.
0: Ez annyira egyéni, hogy ebben nem tudok így állást foglalni. Tehát, hogy minden ember más és más, és olyan szempontból is, hogy mi az, amiben mi hiszünk. Tehát azért annak elég nagy ereje van, hogy mi miben hiszünk. Ezt onnan lehet mondjuk látni, hogy ugyanaz a hatóanyag ugyanabban a mennyiségben van benne két gyógyszerben, és azt mondják, hogy az egyik szar, a másik meg a csoda. És semmi nem különbözik, csak a gyártó, de a segédanyagok minden megegyezik a két termékben, és mégis azt mondják, hogy az egyik nem használt. Tehát azért az emberi elmének ilyen szempontból nagy ereje van, úgyhogy így külön hatóanyagok között nem tudom azt mondani, hogy ez jobb vagy az jobb.
2: Én ilyen B-vitamin komplexeket szoktam szedni, ilyen stressz komplex, meg ilyesmi, és többen írnak amúgy azt, hogy ezt ők is nagyon szeretik, és van benne B6, B12, ez meg az, viszont a B6 vitaminnál van egy ilyen felső határ, ami egészségesnek számít, és azt írják több helyen az interneten, hogy egy bizonyos adag felett hosszú távú szedésnél ez egy idegrendszeri károsodást okozhat. Erről te tudsz valamit?
0: Megmondom őszintén erről, hogy valaki mondjuk B-vitamin túladagolás miatt tehát nem ez a gyakori, hogy igen, tehát nem ez a leggyakoribb oka az idegrendszeri problémáknak, hogy valaki túltolta volna mondjuk a B-vitaminokat. De nyilván, tehát azok a napi ajánlott értékek, amik rá vannak írva, azok nem véletlenül vannak ráírva, semmit se szedjünk úgy, hogy a napi ajánlott dózis 10 meg 20-szorosan, mert egyébként vitaminokat is túl lehet adagolni, tényleg a csapvizet is túl lehet adagolni, tehát lehet annyi vizet inni, hogy fölhigítjuk a szervezetünket annyira, hogy tényleg fölborul az ionháztartás. Tehát mindig azt szoktam, hogy ha elég hülyék vagyunk, akkor mindenbe bele lehet pusztulni, csak
2: én
0: ne ez legyen
2: magam. Jó, hát meg tudom ezt csinálni.
3: Igen, a pusztulást is, meg a hülyeséget.
2: Egy doboz.
3: Egy őszinte kérdés, Zolitól, ha csíp a lyukam, mit kenjek rá?
0: Ezt mi... Atya úristen...
2: Erre ez
0: Zsozé, nem, igen, de hogy ez egyébként egy klasszikus, ezt Zsozé atyának tették föl egy live-ba ezt a kérdést, és amikor én is néha csináltam TikTok live-okat így kérdésekre válaszolva, akkor nekem is bedobták, hogy csíp a lyukam. Hát most,
2: hogy a... Hát ne ugra Normon, nem? Vagy
0: egyébként igen, az mehet rá nyugodtan, de vazelinnal is egyébként egy picit úgy le lehet zárni.
2: Zsertizsír? Az egy jó alternatíva?
0: Istenem, igen, olívaolaj, igen, egy kis sütőpor, és akkor utána a muffin fog kijönni a végén.
3: Na, rengeteg kérdésünk van, de mi az, ami nálad veri ki a biztosítékot, és nagyon sokat találkozol vele, akár életkori sajátosságnak is fölfoghatóan, tehát mi az, amit mi 50 pluszosok erőtetünk, hogy bezzeg gyerekkoromban volt az miért nincs, és mi az, ami ilyen a fiatalabb korosztálynál rohadt nagy tévedésben vannak vele?
0: Hát mondjuk a fiatalabb korosztály talán így a peptidek, tehát azok a kísérleti hatóanyagok, amik mögött még nincsen ott a study, hogy ez tényleg biztonságos, tényleg hatásos, és tényleg egy megbízható forrásból származik. Tehát emberek az interneten olyan termékeket promóznak, amikre rá van írva, hogy nem emberi használatra, és kutatási céllal. Most ezek a peptidek ugye egyébként hőérzékeny molekulák, ez megérkezik Kínából, ezt berakják egy Foxpost automatába, süti egy 2-3 napig a tűző nap, biztos nagyon biztonságos, tehát senki nem tudja, hogy mi van benne, hogy honnan származik pontosan, és azt sem tudjuk, még az orvos, aki mondjuk egy kutatás során beadja, még ő se tudja, hogy mit okoz. Tehát ha valóban az van benne, amit ígérnek, nagyon kétlem, mert egyébként ezek drága hatóanyagok, és a töredékáron lehet megvenni így ilyen okos emberektől. Tehát, hogyha valóban az van benne, sem én nem tudom megmondani, hogy mit fog okozni a szervezettel, se az orvos, aki ezt egyébként mondjuk egy kutatás során beadja, mert még vizsgálják. És a kedvencem egy ilyen nagyon elmés úriembertől, aki ezeket a termékeket forgalmazza, hogy azt mondta, hogy ő még nem látott olyan kutatást, hogy ez káros. Hát nyilván

0: Nyilván ember, hát nyilván nem láttál, most csinálják, igen. Most készül, hogy igen, egyébként, hogyha 2 évig ezt szúrod magadba, akkor nem tudom, lerohad a lábad. Most sarkítok, de hogy
1: de
0: még nem
1: terült
0: ki. Igen. De ő még nem látott, szóval ez biztonságos. Hát nagyszerű érvelés.
1: Az mire jó, ez a peptidek?
0: Mindenre, bármire, akármire. Ugye peptidekből, ugye ezek rövid, aminosabb láncok, és... igazából mindenre, tehát a GLP-1 analógok is ilyen peptid típusú molekulák, tehát önmagában nem azzal van probléma, hogy valami peptid típusú, hanem azzal, hogy valaki az ezt legyártja Kínában, ellenőrizetlen forrásból megjön, és ezt emberek a saját testükbe beleszúrják, és azt gondolják, hogy ezzel ők valamit elérnek, vagy hogy ez nem fog egyszer csak visszaütni.
2: Akkor hogy privátkodjak egy kicsit?
1: Alvászavarok jönnek.
0: Alvászavar? Hát mi... ugye itt általában az a kérdés, hogy mi a probléma, tehát, hogy az elalvás nem megy, vagy mondjuk az éjszakai felébredés
2: éjszakai
0: a probléma.
2: Éjszakai felébredés az a probléma. Elalvás, az megy.
0: Az megy. Hát, stressz, csökkentés.
2: Köszik.
3: De most a kúpokra beszéltünk, ugye?
1: Igen, nagy kúpról.
2: Mit hova dugjak?
3: Nincs esetleg olyasmi, ami mondjuk, tudod, így egyenlő az, amit a hókon vágnának, tehát, hogy valami, ami nem okoz függőséget, de nagyon durván 8 órára kivezték a forgalomból. Az kell nekünk.
0: Van, csak mondtam, hogy ez ilyen nagyon-nagyon nagy kúp, tehát olyan, mint a kólás doboz, de van nálam éppen. Tehát, hogyha van rá igény, akkor igen. Nem.
3: Két legyet egy csapás.
0: Egyébként mondjuk a melatonint meg lehet próbálni mondjuk így időszakosan, de olyan világmegváltót nem tudok ezzel kapcsolatban mondani.
1: Hát Julikám, sajnálom, reménykedtél.
0: Júj,
1: van meg egy nagy kedvencem, gyerekek, kenjük gyulladásra, égésre, orba, szájba, fülbe, kenyérre, vietnami balzsam. Tudtam,
2: jó illata van.
0: Na, jó illata van, igen. És erre azt tudom mondani, hogy ami mindenre jó, az általában semmire sem. Ugyanilyen az aloe vera, hogy minden formában lehet alkalmazni, lehet, csak nem biztos, hogy érdemes.
1: Jó, oké, köszönjük szépen. Hát,
3: én nem vagyok elégedett. Te elégedett vagy?
1: Én amiket szedek, azt aláírta a doki.
0: Nem azt mondtam, amit hallani pár. Szerettél volna?
3: Hát azt hittem, hogy az lesz, hogy elmondod, hogy akkor pontosan mennyi frontint vegyek be a Dedanonra, mielőtt a Nurofennel lekísérem, és akkor holnapra sokkal több lesz a hajam, vagy ilyesmi. Tehát én ebben bíztam, hogy lesznek ilyen csalókódok.
0: Konkrét adagolást azt mindig személyesen beszélünk.
3: Ilyen billentyű kombináció.
1: Jó, tehát a hírek alatt még ezt tudod folytatni.
3: Jó, akkor hozom a kis jegyzetfüzetemet.
1: Gyógyszerész úr, dr. Pető Botondot így találjátok meg a neten, sok-sok edukáló tartalommal. Lehet ott tőled kérdezgetni? Szoktak? Vagy inkább nem válaszolsz?
0: Jó, kérdések nem, minősége igen. Befolyásolja.
1: A válaszok minőségét. Köszönjük szépen még
0: köszönöm.
1: Egyszer. 9 óra van, jövünk vissza mindjárt.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
7: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
8: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
9: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
10: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
7: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
8: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
9: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
12: Dotif PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
13: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
14: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
3: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
16: Hű, stabil optikai net féláron.
17: Bizony, ennek a felesem tréfa.
16: Otthoni és üzleti

0: reklámon. Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
1: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
2: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
5: Új tetőt tervez, vásároljon legalább 500 ezer forintért ikonbeton cserepet a gulyás tüzében, és nyerjen 500 ezres GSV utalvány. Részletek gsv.hu.
6: Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
7: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
8: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en.
9: Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395 számra,
8: és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
10: A Rádió 1. A Rádió 1.

0: fok, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A BMW és a Schaeffler is jól teljesített Európában, a kínai piacon viszont nem. Újabb globális szállodalánc épített hotel Debrecenben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A BMW csoport több mint 1,7 millió járművet értékesített az idei év első 9 hónapjában. A vállalat közzétett adatai szerint Európában 4,5, az Egyesült Államokban pedig 3,4%-kal nőtt a kiszállítások száma. Kínában ugyanakkor a harmadik negyedévben 25%-kal kevesebb BMW-t és Minit adtak el, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a magyar piacon a BMW az első 9 hónapban rekordot ért el. 5465 új autót értékesített, ezek közül 418 volt a Debrecenben gyártott tisztán elektromos iX3. A Schaeffler csoport is közzétette az idei első 9 hónap előzetes eredményeit. A német autóipari beszállító árbevétele 17,5 milliárd euró volt, ami valamivel elmarad az egy évvel korábbitól. Az elektromobilitási üzletág árbevétele ugyanakkor 3,9 milliárd euróra nőtt. Ennek ellenére a vállalat most egy 240 millió eurós egyszeri leírást hajtott végre az elektromobilitási üzletágban, elsősorban a kínai piac vártnál gyengébb teljesítménye miatt. A debreceni gyáruk eközben fontos mérföldkőhöz érkezett. Elkészült a 20 milliómodik egysoros mélyhornyú golyós csapágy. A világ egyik vezető szállodavállalata, az IAG Hotels and Resorts bejelentette, hogy megállapodást írt alá egy új Holiday Inn Express and Suites hotel fejlesztéséről Debrecenben, ami az 57. lesz Európában. A debreceni székhelyű magyar magántulajdonú Xanga vállalattal együttműködésben megvalósuló szálloda tovább erősíti az IAG Budapesten kívüli jelenlétét. Olvasható a cég közleményében. A 120 szobás hotel a tervek szerint 2029-re Debrecen városközpontjától nagyjából 1 kilométerre épülne fel. Egy lakásokat, irodákat és üzlethelyiségeket is magában foglaló új ingatlanfejlesztés részeként.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
3: Április 1-én hatályba lépett az energiaügyi miniszter rendelete, ami meghatározza a szolgáltatások díjmértékét, és kimondja a kényelmi díj alkalmazásának tilalmát. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban lehet parkolni. A változásról az ügyfeleit minden esetben értesíti a DV Parking. Ma is többnyire napos, kellemes őszi idő várható. Időnként befelhősödik az ég, de aztán újra kiderül, és eső nem valószínű. Délig 14 fokig melegszik fel a levegő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakuk tojás? Hát,

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na kérem szépen, még néhány információt kiszedtünk magunknak a gyógyszerész úrtól, 9 óra múlt 10 percen. Nagyon-nagyon szerettétek a témát, például itt van egy, ha nálunk lenne ilyen gyógyszerész, naponta járnék és szemenként venném a C-vitamint. Szerintem nő írta.
2: Mindenki nem lehet tudni. Különbennék.
3: Nem, úgy kell bemenni, hogy mindig egy pohár vízzel várjon téged, és akkor csak kiveszel a kis C-vitamint, és ott a szemel áttár be.
2: Vajon ügyeletes patikában dolgozik, tudod, én éjjel-nappali ügyeletesben lehetne.
3: Figyelj, lenne egy komolyabb kellemetlen probléma, lehet, hogy inkább ott megvárnám, hogy megdögöljek, mint hogy elmondjam neki. Jaj. De úgy hinnám, hogy van egy... Na mindegy, nem, szép hát napot kívánok.
2: Tulajdonképpen nincs akkora probléma.
3: Igen, ez a furunkulus. Ez...
2: Hagyjuk is.
1: Ez jó, nagyon... de egyébként meg jót csinálodok, én bírom ezt, hogy egy kicsit bírom. próbál hát segíteni.
3: Figyelj, meg mindent látott már srácok, ne legyetek szégyelősek az orvosokkal szemben, mert ők tényleg mindent láttak már, és hogy elmondta, ő is kapott már durva képeket alfelekről és mindenhonnan, szóval nem gáz.
1: Jó, én értem ezt, hogy mindent látok. Egyszer elmeséltem adásba, de szerintem ez már nagyon-nagyon régen volt, amikor kipróbáltam azt, hogy akkor én elmegyek a közgyógy ellátásba, és kivizsgáltatom magam. Tudod, vannak ilyen nagy menedzser szűrések, amikor beadod a lóvét, bemész egy helyre, és mindent megcsinálok. Én egyszer kipróbáltam adásban azt, hogy akkor ez legyen ebből az, hogy én szépen végigjárom az utat. Az, hogy ez egy évig tartott, az egy dolog. De amikor bementem a prosztata vizsgálatra.
2: És csattant a gumikesztyű?
1: Az is tök normális, mert aztnak csattania kell. De egy 2x2-es kis szobában voltunk, a doktor úr és én, ez még idáig oké, a sarokban pedig ült nekem szembe a ranka, és a doktor úr mondta, hogy akkor Ferenc tolja le az alsót, és legyen kedves ide támaszkodni az asztalra, ez így működik, nincs baj, de hogy az én seggem, az pont a ranka irányába nézett, és a ranka pedig a monitor fölött átnézve elkezdte gépelni, hogy 52 éves kifejlett testalkatú férfi, akkor azért ott nyeltem egyet.
3: Ez nem hogy... kifejlett, csak simán fejlett.
1: Fejlett, vagy túlfejlett, akkor túlfejlett. Ez most mindegy, ne ebbe akadj meg,
3: érted? Az igazság, hogy szerintem a ranka, ő az echo. Tehát az a, neki ez a dolga, hogy, jó, hangzása kiváló, üreges test, rendben van.
1: És tehát Aranka messziről bekijabál, és ez a vizsgálat
3: Aranka
1: része.
3: Lehet, hogy legnagyobb mértékben ignorálja azt, amit lát szerintem. Annyi, hogy amikor hazamegy, akkor rá sem bír nézni már a többiekre. De,
1: na,
3: de
1: csak arra, igen. Hogy ne legyél szégyellős, meg a doktor mindent látott, tehát a doktor oké, hogy mindent lát, de Arankának miért kell ezt még végignéznie?
2: De teszem hozzá, hogy magánellátásban is, hogy rakáspénzért is ugyanez van. Tehát, hogy ott is van egy Aranka.
1: Én voltam magánellátásban, azóta évek óta odajárok, valahogy nem ugyanez van.
2: Nem ez a
1: legalább, tehát legalább ott vettek egy 5000 forintos zuhanyfüggönyt, amit a doktor úr ízlésesen és kellő alázata behúz maga után, tehát kettesben maradunk, érted? A doktor úr keze és az én fenekem. Így vagyunk kettesben. Aranka a függöny mögött van. Na most ez nem volt ott, ahol először mentem.
3: Én amúgy free Aranka típusú ember vagyok. Tehát Arankának nem a függöny mögött van a helye, Aranka legyen ott, ahol ő akar lenni.
2: Akkor van igazán gond, hogyha a doki mind a két kezzel a válladon van.
1: Egyébként üzenik. Igen, ugye a klasszikus mondás. Jó, szóval, hogy ebben azért van egy ilyen, de egyébként tényleg nem kell szégyelősnek lenni, meg kérdezzetek, az mindig segít. Na, akkor ez a téma lezárva, és itt van egy indiai influencer, ha már ilyen influencer napunk van, egyszer csak kitalálta, hogy hát van egy ünnep, egy indiai ünnep, a Diwali ünnep, amikor ajándékozni szoktunk.
3: Ez az, amikor a szomszédom, aki indiai, gyertyamécseseket helyezett el
1: De jó.
3: Mi az a lépcsőházban, majd fejtve a figyelmet, hogy szerintem nem biztonságos, hogyha 40 darab tea mécses le van téve égő állapotban egy olyan helyre, ahol az emberek jönnek benne gyalogosan, és mondta, hogy hát ezt majd ő dönti el.
2: És nagyon megsértőd.
1: Igen, náluk ilyen egy ünnep. Na, szóval az influencerünk a telefonszámát és a lakcímét is közzétette a közösségi médiában, gondolván, hogy ez egy ilyen milyen jó móka lesz, hogy meg kell adni a csomagkiszállítónak a telefonszámot, és az övét akkor adják meg, és jön a Diwali ünnep, úgyhogy legyenek kedvesek az ő követői, rajongói ajándékokat küldeni neki.
2: Nem mondott, felhívta őket arra, hogy bármit lehet nekem küldeni, örülni fogok neki.
3: Na, hát, nagyon szép. Mennyi széklet érkezett az első kérdés?
1: Egyébként megdöbbentően kevés, nem az vitte el a pálmát, hanem méregdrága televíziók, hűtőszekrények, mosógépek és okos telefonok. Az egyik tévé az több mint 500 000 forintba került, ugyanis utánvétes rendeléssel küldték ki az ajándékokat.
2: Mekkora csedik!
1: Az influencer csávónak, aki ott állt az első csomagnál, hogy na, a rajongóim, kedves egészségére! A rajongóim, azok igen, nézd meg, egy hűtőszekrény érkezett, ám de ekkor mondta izé a kiszállító csávó, hogy itt tessék aláírni, és akkor legyen kedves ideadni a 240 000 forintot, mert hogy után vétel küldték neki az összes ajándékot.
2: Ezt neki nem kötelessége ilyenkor átvenni. Hát ez azért hülyeség, mert hogyha én azt mondom, hogy oké, rendben, de én ezért nem akarok fizetni, akkor ezt utána visszaviszik,
1: hát
2: nem?
1: Csak mondom neked a hülyeséget, hogy lehet, hogy ez így van, de képzeld el, hogy naponta 40-50 ilyen csomag érkezett neki, ahol mindig fölhívták, hogy akkor érkezünk a következő csomaggal, mindig bekopogtattak, mindig fölcipelték a tévét, meg a mosógépet, meg a hűtőgépet, sőt egy JCB munkagépet és katonai harckocsit is rendeltek neki, hogy nyilván azt nem szállították le. Tehát a harckocsit nem szállították le. Szóval az egész napod egy ilyen nyomorrá változott, mert állandóan jött a izé, a GLS, vagy a nem tudom melyik, nem automatákba helyezték el, mert ezek nagyméretű termékek, hanem folyamatosan bekopogtattak vele, és folyamatosan zaklattak.
2: Ő megfizetett, mint a katona.
1: Hát,
2: ebbe a díjváliba egy kicsikét belerecsent, ezek szerint igen, anyagilag.
1: Igen, nem fizetett
2: el.
1: Egyébként, csak hát egy csomó termék jött, amit ő soha nem rendelt meg.
2: Például a harckocsit.
1: Például ugye harckocsit is, okostelefontól kezdve minden, és ezekre nem volt szüksége, meg gondolom én, hogy pénze sem volt rá, hogy ezeket kifizesse.
2: Milyen ilyen díjvális ajándéknak örülnétek, ami még így...
3: Azt nem díjvállnak, hanem deválénak.
1: Deválé.
3: Nem, deválé van, és én mindennek örülök, ami miniló.
1: Tehát, hogy, nem akarod igen, nagyon igen. behatárolni, de igen. gyakorlatilag minden, ugye?
3: Igen, igen, ami nem póni, tehát ezt még egyszer szeretném elmondani. Tehát térdigérő, miniló, kis testalkat, arányos végtagok.
2: Éljem? Feltétlenül?
3: Hát, aki egy döglött minó volt, az annak nem komoly szóval következménye
2: lesz. Az a telepotban lehet, hogy kolbászban megküldik, nem?
3: Nem, Júli, nem, ez nem a vekerletelep. Itt, itt ez nem divat, itt rendes, élő, szeretetteljes állatokat kell.
2: Én szerintem úgy, hogy nem volt soha alkalom, de azért szoktam kapni ajándékot, de hát várjál, minek örülni.
3: Az a rengeteg rajz és képeslap, amit kaptál például a múltkor a kitelepülésen, a smafu?
2: Ja, hát igazad van. Egyébként ilyen tekintetben minket elkényeztetnek az összes kitelepülésen, folyamatosan kapunk édességeket, süteményeket, kajákat, rajzokat.
1: Jó, melyik az az ajándék, aminek még ha fizetned is kéne érte, de nagyon nem, örülnél.
2: Nem, állj. Tehát, hogy ha valamit nem kérek, nem és nekem egy fizetnem kell,
1: akkor annak ezen nem lehet jó ajándék. Örülni,
2: mert akkor megveszem magamnak.
3: Nem értek egyet amúgy, mert van olyan, hogy nem tudod, hogy vágysz rá, de már ott áll vele egy futár az ajtóba, és akkor azt mondod, hogy
1: na hát, pont ez volt benne az agyamban.
2: Ilyen nincs, de ha a műszaki cikkeket küldtök...
1: Mit kell, Juli?
2: Új telefon.
3: Ez ennyi most tört be. Tarhálás. Pókálós lett.
2: E-bookot, és esetleg ilyesmiket, azokat nagy, nagy szeretettel fogadom.
3: Szerintem figyelj, én azt mondom, hogyha valaki küldene például egy olyan konyhagépet, tudod, ami ilyen dagaszt, meg rózsaszín, vagy tudod, még ezen kívül még...
1: Az neked nincsen?
3: Azt mondom, szerintem te örülnél, mert múltkor, amikor én vettem magamnak egyet pénzért, akkor azt mondta, hogy hát az őt is érdekli.
2: Igen, de aztán elhalt ez a...
1: Igen,
2: mert
1: az
2: nem beszéltünk, nem beszéltünk
1: el. Plusz nem ő főz otthon, hanem a férje. Úgyhogy abszolút érdektelen meg egy rózsaszínnel, amiről szerintem szarul néz neki.
2: Ó, nagyon jó.
1: Na itt van például Laci, aki ugye rá van gyúgyulva az új kinyithatós iPhone-ra.
3: Ez így van, Laci?
1: Jövő év januárig lehetetlen megvenni. Tehát aki már akart, az ugye megvette, előjegyezte, nem tudod megvenni. Ő például, ha most itt valaki becsöngetne vele, hogy én vagyok a futár, és ezt Laci neked valaki megrendelte, akkor valószínűleg még ki is fizetné.
3: És képzeld, Laci, 23-án fogják bemutatni, és hívtak engem arra a rendezvényre.
2: Ne, és te kapsz?
3: Na?
2: Jó esély van rá?
3: Na, Laci?
2: Mit adsz érte?
1: Na, Laci?
3: Becsicskulsz, Laci.
1: Azt is azt mondja, hogy becsicskulok.
2: Neked van olyan?
1: Elérhetetlen dolgok, amit ha kijönne, hát most az új nemzetközi autószalon bemutatták az új Alfa Romeo-t.
2: Láttam.
1: És hát gyerekek, az, na, tudom, meg se kezd írni az SMS-t, mert oda megyek, azt a kezedre csapok, ne legyél hülye. Kedves hallgató, az a része, aki erre lecsapott volna. És figyelj, hát egy gyakorlatilag műtárt koncepció autó, tehát valószínűleg ilyen formában nem lesz belőle soha semmi, de hogy azért én mondjuk föláldoználak téged.
2: Igen.
3: Nagyon sokat gondolkoztál ezen.
1: Igen, ki legyen az, akit be tudok dobni
2: ebbe. Ha lehet ezért egy új Alfa Romeo.
1: Ebbe a dologba.
2: Tegyük meg, amit
1: és,
2: meg kell.
1: És az egy olyan dolog, ami valószínűleg ilyen formában nem lesz kapható, mert a koncepcióautóknak mindig ez a sorsa, hogy bemutatják, ú de szép, ú de jó, ú de tökéletes, és aztán általában csinálnak belőle valamit.
3: Feri, én megnéztem most ezt a kocsit, erre még a nyestek sem mennek.
1: Hát, mert nem mernek. Figyelj,
3: teljesen érdekel.
1: Mert tudod, mit csinálnak a nyestek? Így megállnak előtt, és azt mondják, hogy ezt a csodát.
3: Nincs rajta olyan pici antenna, aminek örülnének a kis fenekét.
1: Igen, nem tudja oda dörzsölni a fenekét, már nem úgy vannak benne.
3: Azt mondta, lesz, hogy nem kell ez nekem.
1: Na, arra például ott azt mondanám, hogy igen.
2: Utazással lehetne engem még egyébként nagyon.
1: Igen?
2: Nagyon
1: hova mennél?
2: Patagóniába.
3: Hát oda könnyű eljutni, nem?
1: Igen, repülőjegyet kell venni, Júli, ez megoldható.
2: Intézenek el nekem mindent. Csak rakják le egy
1: csomagot. Ilyen kevés kérése van.
2: Mondják azt, hogy menjek. És akkor mi megyek? Nagyon szívesen.
3: Figyelj, én elintézenek a Patagóniát, nem biztos, hogy ott lesz, ahova számítottál rá, lehet, hogy Kisvárda is Nyírbátor között lesz Patagónia, de megoldom. Legyen így.
2: Ott van az ember.
1: Az influencer. És ott nézd meg, itt van, Zsüle előkereste a képet, az indiai csávó áll, a biztos, hogy indiai, mert nézzétek meg fölötte a villanyvezetéket, ott csak úgy
3: ez
1: kötnek.
3: Ez már a geogeszter tudásod.
1: Igen, de ott csak ott kötnek így villanyoszlopokra vezetékeket, és mellette gyakorlatilag három raklapnyi föltornyozott mosógéptől elkezdve, hát minden van.
2: Vajon mi lesz a sorsa? Ezeket most eladományozza, vagy eladja?
1: Nem
2: vagy
1: veszi, mert ő nem fizet. Juli, ő nem fizette ezeket ki.
2: Világos. De ezek most akkor állnak nála lent az udvarban, és majd várják, hogy visszavigye.
1: Igen. Hát ő csak akkor tudná ezt használni, hogyha kifizetné, de ennyi pénze nincs. Tehát pont ez volt a sztoriban a lényeg. Ugye, hogy ő ezt úgy kapta meg,
3: ez egy bibliai helyzet,
1: nem küldik neki.
3: Látod, a Biblia, ez egyszerűen
1: mit,
3: az, hogy...
1: Mit mond a Biblia ebből?
3: Hát, hogy a mohóságot ugye, azt ugye majd most meg fogják jutalmazni ilyesfajta cselekedetekkel.
2: De rendes ajándékot nem is kapott.
1: Nem.
2: Tehát olyat, amiért nem kellett volna.
1: Hát lehet, hogy kapott, de a sztori szempontjából gyakorlatilag érdektelen. Ha most a hallgatók azt mondanák, hogy az ő jó szívük küldet ajándékot nekünk ide a rádióba, akkor kedves hallgató, mi lenne az? Tehát mi az, amit te most jó szívvel tudnál küldeni Julinak, Eszternek, Balázsnak, Zsűlnek?
3: Már sok minden felajánlott a üzenetben, de mindegyik elemes, és szerintem már vannak ilyenje.
1: Több is jó, de abból soha nem elég.
3: De én nem tudom.
2: Mi van otthon készletem, amit így be lehetne dobni?
1: Igen, amit szívesen adna a hallgató nekünk, de ezt most a hallgatók írják meg, hogy az neki igazából nem fájna, nem kerülne sokba, lehet, hogy van is otthon, vagy éppen az van a munkahelyén, és tud egyet csóreszelni, ne csináljátok ilyet, mert nagyon csúnya, de mi biztos, hogy örülnénk neki, akár személyre szabottan is megírhatjátok.
3: Én a fogyasztóból bármit adok nektek.
1: Hallgatók.
3: Az van, hogy a fogyasztóban
1: gyakorlatilag... Hát egy... három éve belefagyott dolgok
3: nem, azon
1: vannak.
3: Gondolkodom, hogy hát nagyjából van benne olyan, ami beköltözéskor került bele, csirkefarhát, 9 év. A 9 éves csirkefarhát, az például még minősül valamiféle ajándéknak?
2: Figyelj, behozod, és csinálunk belőle egy jó levest.
3: De 9 éves még jó?
2: Semmi baja nincsen.
3: Nincsenek semmi baja.
2: Hát megmondod róla, hogy 9 éves. De hogy? Beteszed a levesbe, megfőzöd, azt viszont.
3: Majd megszámoljuk az évgyűrűket rajta.
1: Macskát nem eszi meg?
3: Nem.
1: Már az semmi?
3: Nem. Mancinek amúgy is most nehéz élete van, mert kiderült, hogy fogkövei vannak.
1: Ó, szegény.
3: Fogkőeltávolításra kell vinnem a macskát.
1: Na, van egy WC dugulás elhárítási kuponunk. Uh-huh. Valakit érdekel?
3: Nekem küldik.
1: Van baj?
3: Hát, nincs.
1: Nincs baj. Jó.
2: Nincs. De az mindig jól jöhet. Egyébként egy jó dugulás elhárítás azért az aranyat ér. Hogyha nem,
3: tudjuk,
2: nem.
3: Júli, tudjuk. Nekem, ami nagyon tetszik, hogy nekem a rakamazi autómentős, a gumist.
1: Szívesen vennénk. 10-16 Budapest Hegyalja út 7-13 Rádió 1 Balázsik. Csak mondom, ide hogy
3: jöhetnek a kandúrok.
2: Tető nélküli műanyag doboz, van belőle rengeteg, azt tudnánk küldeni. Házi pálinkát nagyon sokan ajánlják. Fényképes bögrét mindenkinek.
1: Egy kocsi tehéntrágyát, mert az zavarja a szomszédot, bennünket meg nem. Hát eddig nem nagyon volt olyan, aminek nagyon-nagyon örültünk volna. Mert én Balázsok, azt kértem...
3: nagyon sokfajta rostot ajánlottak fel.
2: 10-10 használt motorolajat, az mindenre jó. Jézusom, ezek már itt...
1: Én azt gondolom, hogy nem vagyunk magas polcon a hallgatóknál.
3: Nem.
1: Ugye? Viszont, tehát azok, akik akartak már hozni nekünk ajándékot, azok hoztak a kitelepülésre, nagyon
3: kedvesen.
1: De nézd,
3: van a jó dolog, például írek, hogy ipari alpinista szolgáltatás, ami azért jó, mert nincs semmi, amire felmászhatnál nálam, de akkor így lehetne az, hogy fekszem a kanapén, te meg a plafonon vagy.
2: Esküvői meghívót is hoznának.
1: Csak néznéd, mit? Uh-huh. Csak néznéd.
2: Képzeld el, ha meghívnának titeket, meghívnak titeket,
1: nem.
2: Vagy
1: nem. Nem. Jobb, mit keresnék egy vadidegen ember esküvőjén? Azt is miattad. Jó, úgyhogy ez légy szíves. Neked rá. Mit keresel? Ott figyelj, számtalant kaptunk, rengeteget. Esküvőre, születésnapra, ilyen bulira, olyan bulira, hogy nekünk azok a hallgatók, akik bennünket testvérükként szeretnek, vagy barátjukként imádnak. Mi ismerősek vagyunk, de te egy tök vadidegen társaságba állsz ott.
2: De jó a buli. És okay. kettő darab
1: kedves
2: pálinka,
1: hallgatók,
2: kettő darab pálinka után
3: ki a műfé, akkor elmegyünk.
1: Zárom is a beszélgetést, az összes ilyen meghívót, akkor legyetek kedvesek. Julénak címezzétek, nagyon nagy szeretettel várja ezeket, és eleget is tesz az összes ilyen meghívásnak, jó?
3: Igen, nagyon szeretném, hogyha valaki felajánl egy macskafogkő eltávolítást. Manuális módon.
2: Gyors kötöző és szigetelőszalag. Könyvet adnék, online edzésterv.
1: Na, de a normálisokat próbáljuk már megkiszedni.
3: Nincsenek normálisok, srácok.
1: Ingyenes háztakarítás, kit érdekel?
3: Engem érdekel, csak ahhoz először rendet kell rakjak.
1: De úristen, te is ez vagy, aki a takarítónő előtt rendet rak?
3: Hát nem vagyok egy állat.
1: Hogy akárkit beengedjek.
3: Hogy beengedjek valakit a kuplerájba. Most csináltam tegnap este, 7 és 9 között.
2: Kezdődő pikkely sömőre van fényterápiára. Fényterápia 20 alkalmas bérletem. Odaadom nektek szívesen.
1: Na tessé. Jó, akkor csak van szív a hallgatókban. Jó van, köszönjük szépen. Tehát ha buli meghívás van, akkor azt legyetek kedvesek Julinak címezzétek.
3: Van két köbméter sóder is, csak mondom neked, Feri, ha most ajándékra vágysz. Úristen, itt van, látod, itt van egy bumbum fagyit Eszternek. A bumbum fagyi, emlékeztél rá? De
1: nem.
3: Cuki, vagy
1: mi az a bumbum fagyi?
3: A bumbum fagyi, az a fagyi, az a Juci nevű barátnak volt a kedvenc, és rájöttem, hogy tényleg az a legjobb fagy a világon, hogy egy a nyele egy rágórúd.
2: Az is piros volt.
3: És piros rózsaszín. Volt, vagy kék. Most már volt bele kék és a piros is. És akkor, vagy maga a rúd az igen. És akkor az a lényeg, hogy egy ilyen rágó ízű cukor bevonat volt rajta. Ott van, tessék, piros a fagyi, kék.
2: Emlékszem
3: a rúd.
2: Rá, igen.
3: És ha beleadtál, egy megmagyarázhatatlan eper íze volt.
1: Mondjuk ez ami, úgy is néz ki, mint itt, ami megmagyarázhatatlan.
3: Ez a legfinomabb jégkrém.
1: Várjál már, bocsánat, a pálcikája az miből van?
3: Rágó.
1: Az rágó?
2: Igen.
3: És le akkor kell venni a papírt, és akkor ott a rágó benne.
1: Előbb nyalsz, aztán rágsz.
3: Sehol nincs.
2: De ez már egy ilyen 30 éves találmány, nem?
3: De képzeljétek, hogy egy ideig árulták Pesten néhány helyen, például a Praktikerbe a pénztár mellett, teljesen random.
1: Igen. Megmagyarázhatatlan.
3: Teljesen random, hogy ezt miért nézte, de az egy példás munkatárs volt, és az eltűnt, és most már sehol nem látom.
2: Na, hát szóval
3: valaki lát valahol egy, csak egy képet, tegeljetek be rajta, hogyha látjátok valahol, mert a legfinomabb jégkrém az egész világon.
1: Na jó van, akkor köszönjük szépen a felajánlásokat, címet mondtam. Julinak a meghívók jöhetnek e-mailben is, postán is, személyesen is, és minden ilyen bulit elvállal. 9:50 van, jövünk vissza a hírek után.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
6: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszbárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hunyavel szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
14: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
15: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt 2 darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
16: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
15: Mondtam.
16: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
15: Fresh Buddy sosem pipázik.
16: Akkor veszünk mi is egyet?
15: Úgy érted, még egyet.
16: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
17: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
18: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
19: Renault.
20: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
21: Reklámot hallottak.
22: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
23: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
24: Új tetőt tervez? A kerámia tetőcserép esztétikus megoldás, amely hosszú évekre értéket teremt otthonára. Tetőfelújításhoz kéri a Gulyás Tűzép ajánlatát. gsv.hu.
25: December 4-én újra gospel karácsony Debrecenben a Kölcsei Központban. Közel 30 fős kórus, élőzenekar és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n és a Kölcseiben.
26: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
27: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
28: Gyerünk! Még egyet! Gyúrd!
29: Gyúrsz? Mi is? Csak mi kolbászt.
30: Békés Csabán 4 napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Well Hello, Kowalski, Parnagraszt, LL Junior, Violex, BSV és még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25. A Csabai, Csabán az igazi.
31: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
32: A Rádió 1, a Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: közlekedési infók a forradalom 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Idősek hete a Csapókerti Közösségi Házban. Két gyanúsított a halálos csónakbaleset ügyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Az újraélesztés alapjait is megtanulhatták a résztvevők az Idősek Hete keddi rendezvényén, a Csapókerti Közösségi Házban, ahol az egészségmegőrzés és a megelőzés került a középpontba. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és véroxigén szint mérésen is részt vehettek. Piros Évát, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének kommunikációs referensét hallják.
4: Ezek közül a vizsgálatok közül már kettőt, például a vérnyomás és vércukrot, még laikusként is tudjuk, hogy néma gyilkosnak nevezhetjük, tehát sokszor a páciens nem veszi észre, hogy eltérés van ezekben az eredményekben. A vérnyomás tünetmentesen pusztít, mind a vérnyomás, mind a cukorbetegség általánosan igen sok szervre és szervrendszerre negatív hatást gyakorol.
3: A Csapókerti Közösségi Ház Idősek Hete programsorozata tovább folytatódik. Örök zöld slágerek, kiállítás és jubileumi ünnepség is várja majd az időseket a Csapókerti Közösségi Házban. Debrecenben a regionális vérellátó központban ma reggel 10 órától délután 17:30-ig lehet vért adni. Bagaméron pedig a művelődési házban dél és délután 2 óra között szerveznek véradást. Két embert hallgatott ki gyanúsítottként a rendőrség a Hortobágy-Berettyón történt halálos csónakbaleset ügyében. A Debreceni Egyetem 26 éves doktorandusza tavaly szeptember végén vesztette életét, amikor a kutató munkához használt csónak felborult az ágotai Vészel Zárózsirip közelében. A csónakban 4 tartózkodtak, 3 ki tudtak úszni, a fiatal kutató azonban eltűnt, és holttestét 8 nappal később találták meg. A rendőrség az ügyben vízi közlekedés halált okozó gondatlan veszélyeztetésének gyanúja miatt folytat eljárást. A nyomozás célja a baleset körülményeinek és a felelősség kérdésének tisztázása. Egy 14 és egy 11 éves fiú vasárnap délben a Bánki erdőbe ment, mert a hazafelé vezető utat le akarták rövidíteni, de hamar eltévedtek a fák között. Felhívták a rendőrséget, és a tevékenységirányítási központ azonnal több egységet is Bánk felé irányított, miközben folyamatosan kapcsolatban maradt a gyerekekkel. Számoltak be az esetről a Hajdú-Bihar megyei rendőrség közösségi oldalán. A rendőrök sértetlenül vitték haza a gyerekeket. Ma is többnyire napos, kellemes őszi idő várható. Időnként befelhősödik az ég, de aztán újra kiderül, és eső nem valószínű. A gyenge északnyugati szél először északira, majd nyugatira fordul, de végig gyenge marad.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:45 lesz néhány perc múlva. Remek napot töltöttünk együtt, lányok, köszönjük szépen.
1: Holnap még... a big nagy köszönés, hogy ilyen hangszálakkal bejött szegény.
0: Így is van, jobbulást, holnap köszönöm. Még mi jövünk, és akkor aztán majd holnap után jön Balázs, de gyorsan megnézzük, hogy miről beszélgettünk a mai reggelen. Hát Eszter nosztalgiázott, de micsoda nosztalgia volt ez, gyerekek, Irana. Budapest TV.
2: Ez nem a nosztalgia, az a jövő tervem. Én festettem nektek a stratégiát.
0: Így van, megalkottuk a teljes, komplett műsorfolyamot, mi magunk vagyunk benne, szerintünk nagyon jó lesz.
2: Befektetőket keresünk.
0: Tényleg sok pénz.
2: Szerintem elég, a Balázs belefektet amúgy, de ha nektek is van pénzetek, nekem jó.
0: Akkor az azt is, jó. Is utaljátok át. És vendégünk volt dr. Pető Botond, gyógyszerész úr néven találjátok meg az interneten, aki arra tette fel az életét, hogy egyrészt ugye gyógyszerészként segítsen, másrészt pedig egy csomó olyan dolgot megcáfoljon, ami az emberek köztudatában benne van, úgyhogy jó sok információ következik.
2: Például, hogy csúnyák a gyógyszertárosok, vagy gyógyszerészek. Igen. Ez nem így van. Vannak nagyon szép gyógyszerészek is.
0: Egy a vendégünk volt.
2: Így van.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
2: Azt érzem, hogy hiányzik nekem a Budapest TV.
1: Nekem hiányzik Anetka is.
2: És Anetka is hiányzik.
1: Anetka személye is.
2: Gondolj bele, hogy ingyen elérhető lenne ez a televízió, ahol esténként mulatós zenét játszanának, Puzsér Róbertet visszahívnám, hogy csinálja meg a betelefonálós műsorát, mert neki a Budapest TV nagyon komoly betelefonálós műsora volt.
1: Azt nekem nem is volt meg.
2: Nem, óriási, a YouTube-on kerestetek rá, óriási.
1: És lenne egy ilyen nagyon durván gagyi logó, ami itt este 10-kor így bejönne, és onnantól, hogy csak a trash.
2: Csak a trash.
1: Nagyon adnám.
2: Amúgy, de most nem kéne nekünk egy trash tévé.
0: Most képzeld, képzeljétek ezt, szegény anyám például szereti, ugye, korából adódó a 88-89 éves, hogy a mama este 10-ig nézné, a nem tudom mit néz most rajta, és akkor 10-kor megjelenne a Laci egy bőrtangába. Hát ott nézőket vesztünk.
2: Laci nem tangás típus, ő fecskés.
0: Vagy ő fecskés. Igen. Akkor egy bőrfecskébe.
1: Figyelj, de édesanyád minden másnap reggel
2: egy
1: megjelenne.
2: Egy Versace bőrfecskébe.
1: És ventilálna. És mindig megosztaná veled az előző napi élményeit.
0: Mert még a mama befogadott, tehát mondta, ez a Laci, ez egy nagyon aranyos fiú.
2: Laci, azt csinálná, azt kell csinálni, egy olyan műsor kéne neki, hogy egy kandalló lobog a háttérben, van ez a medvebőr, egy nagy fotel, abban ül ebben a Versace mintás bőr alsóban, és közben pedig felolvas. Be lehet telefonálni, és akkor az van, hogy egy ilyen lélektisztító alázást kapsz tőle.
0: Laci, egy hallgatót beválasz most, hogy beszélsz vele?
4: A gyerekek iskolába mennek, úgyhogy ezt későbbre kell tenni.
0: Jó, tehát 7:20-kor nem működik.
2: Jó. Hello? De akkor létsz-e? Csokolom.
4: Igen.
0: Csokolom. Már hallatszódik, hogy utálja.
4: Magának nincs jobb dolga?
2: Az a problémám, László, vagy hívjam őt Ulászlónak, hogy 12 éve rettenetes a kapcsolatom az anyósommal, mindent megtettem, hogy ez jóra forduljon, de egyszerűen ez a boszorkány nem akar engem szeretni.
4: Hát hűtővíz a teájában. Magyálló, ilyesmi. Megoldja a problémát.
2: Ez mindent kibír, László, ez mindent kibír.
1: Én szerintem ez nagyon menne.
4: Viszlát.
2: Ennyi.
1: Én Zsült is beraknám, Zsüllel lehetne farkas szemet.
2: Nem. Úristen, Júli, tudod mi a Zsülle IT percek? Reggel 7-től 8-ig Zsül segít nektek az IT gondjaitokban.
0: És az IT-s percek után a kotyogós kávéfőző percek.
2: Úristen,
0: hát a gyerekek, a legnagyobb Jedi benne.
2: Barista Zsüllel.
0: Így van, Zsül, ami baristánk, és megosztja ezt a irányú tapasztalatait.
2: És az lenne, hogy csak kotyogósban főzni a kávét, az világ összes tájára kapna ilyen kávékat, és én nagyon egy mondatban, csak egy szóval mindig nagyon körülményesen lefőzni, és a végén mondaná, hogy finom.
0: És rohadt hosszú lenne a műsor, mire elmossa, megtölti vizet, tesz bele, fölteszi, lejön a kávé, Zsül egyet. Jó.
2: Ja, finom. Nem finom. Finom.
1: Szerintem akkor viszont Annának is kell egy saját műsor.
2: Történelmi műsor kell, ahol elmondja azt, ami valójában történt.
5: Olyan lennék, hogy Koltai, sziasztok, annak idén az illetékes elvtársba. Tudod, hogy minden hozzám. Tessék, parancsolj, kérdezzenek, minden hozzám tartozik.
2: Mostan, ez egy tökéletes cím, illetékes elvtárs.
5: Illetékes elvtárs volt a Koltainak, egy rettenetes jó. És megválaszolt minden. Imádom. Ez lennék én. Igen. Nagy példaképpen menne a Robi, tehát csak az ő nyomdokaim deladnék.
2: Meg kéne egy olyan műsornak, az a cím, hogy Kudarc. Kudarc, és mindig beírnak valakit, aki valamivel kudarcot vallott a héten. És ilyen hosszasan, és tudod, az lenne, hogy mit tudom, hogy valakit megaláztak egy Facebook összecsapásban, alul maradt, megpufoztak, valami történt, és akkor bejön a kudarcba, és mondaná, hogy na hát figyeljetek, ez úgy történt. történt, és ez történt, és akkor tudod, nem kéne egy hosszú terjengős Facebook izét írni, hanem csak így.
0: Mert mindig a nagy perceket mutatják meg a tévében is. Tehát a sikersztorik vannak, olyan kevés az igazi emberi elesettség, és akkor ez erre lenne jó.
2: Igen, igen, hogy, hogy az emberek megismerjék a természetét a világnak. És ugye hát hajnak 2001-ig DJ Oti.
0: Hát te jó műsorsávot találtál neki. Az orvoshoz menés, az nálunk neuralgikus pont. Tehát magát a férfiasságunkat
2: vesz. Ez a gyógyszerszedés van, nem az orvoshoz
0: menés. De ahhoz, hogy gyógyszert szedj, ahhoz előbb elmész az orvoshoz, aki fölír valamit.
6: De ez is lecsapódik nálunk, tehát látjuk azt, amikor a tanácstalan apuka jön a patikába, hogy őt elküldték az orvoshoz, nem tudja, hogy miért, fölírtak neki valamit, nem tudja, hogy miért, és ki akarja váltani, nem tudja, hogy miért. És ez a jelenség abszolút megfigyelhető.
2: Tagadás.
6: Egyébként.
2: Tagadásban vannak.
0: Így van, mert mondom, a férfiasságunkat veszítjük el abban a pillanatban.
6: Ha nem tudsz róla, hogy beteg vagy nem vagy beteg.
0: Mivel mennek a legtöbben? Hogy aki nem orvoson keresztül jön hozzátok, hanem bemegy a gyógyszertárba és akar valamit kérni, ott mi a legnagyobb félreértés?
6: Talán tényleg az, hogy az antibiotikum az minden esetben szükséges, és ez egy ilyen neuralgikus pont.
1: A videóidban ugye a legnagyobb bullshiteket teszed helyre. Tehát, hogy jön egy információ például azzal kapcsolatosan, hogy a testépítők amellett protestálnak folyamatosan, hogy a szteroid az nem is annyira vacak. És akkor ezeket te így tulajdonképpen levezeted, hogy mit szúrsz be, egyáltalán tudod-e, hogy mi ez a szer, hogy ez hogyan hat a szervezetedre. Mik a legközkeletűbb dolgok, amiken imádunk rugózni, szedjük, istenként tiszteljük, mindenkinek ott van a polcán, de hogy egy semmit se ér.
6: Hát most ez lehet, hogy fájni fog egy-két embernek, de így az étrend kiegészítők piaca az, ami nekem egy ilyen kérdéses dolog. Igen, igen, tehát ez tényleg egy neuralgikus pont. Most itt föl is dobom azt így keresztkérdésként, hogy tudjátok-e, hogy mi a kritérium egy étrend kiegészítővel kapcsolatban? Tehát ha én holnap el akarok kezdeni egy étrend kiegészítőt forgalmazni, mit kell nekem ahhoz csinálni?
0: Bármit. Most ez már vizsgatanál?
6: Igen.
0: Összeszedem magam.
6: Itt előtte megbeszéltük a kérdéseket.
1: Tehát hogyan hozhatok forgalomba Magyarországon?
0: Hát gondolom, hogy be kell vizsgáltatni.
6: Na, ez az, amit a legtöbben teljesen tévesen gondolnak. Nincsen bevizsgálás előtte.
0: Mi én csinálok most egy fericilint.
2: Fericilin senki ne vegye le. Nagyon fontos.
0: Érted? Egy étrend kiegészítőt, mert azt mondom, hogy ettől csak, hogy hiteles legyek, megjavul a látásod.
2: Sejmes lesz a szakállat.
0: És ezt senki meg nem nézi, én ezt legyártom, bedobozolom, becsomagolom, és odaadom neked, hogy áruld, akkor ez mehet?
6: Na, elmondom, hogy mi a követelmény, nagyon-nagyon szigorú. A hatóságnak egy címketervet be kell küldeni, hogy így néz neki. Ennyi.
0: Se összetevő nem kell bele, se gyártási folyamat. Hát
6: azt rá kell írnod, hogy te egyébként mit szeretnél beletenni, de hogy azt te beleteszed, azt teszed-e bele, azt senki nem fogja a hatóságban megvizsgálni. Akkor vizsgálják meg, hogyha jön majd egy panasz, hogy nekem mit tudom, én kihullott tőle a hajam, akkor megvizsgálják, hogy valóban az volt-e benne, aha, van-e benne veszélyes anyag, bármi más. Most mondok egy nagyon kisarkított példát, tehát hogyha én itt a parkba összeszedem a kutyaszart, és otthon lekapszulázom egy retkes sufniba, végső soron megtehetem.
2: Én ezt tervezem nyugdíjas éveimben.
6: Egyébként egy működő üzleti modell. Tehát, hogy azért elég sok híres ember élt meg ebből elég jól. Tehát, hogy ez működik, csak ebbe belegondolni.
2: Ferencváros kapszula lesz a neve.
0: Ferencváros? A legaljáról.
2: Igen, nem a legaljáról, hanem ott a helyi bioszférából fogom hozni.
0: Oké, bemegy a vásárló, és azt mondja, hogy étrend kiegészítőt akar. Honnan fogja tudni eldönteni, mert egyébként akkor te nem cáfolod azt, hogy ezek működhetnek, de nem mindegyik. Azt honnan fogom én tudni, hogy ez most egy jó étrend kiegészítő?
2: Rá van írva, hogy klinikailag tesztelt. Ezt elhiszem akkor, vagy nem hiszem el?
6: Nem írják rá, hogy klinikailag tesztelt. Szerintem nem is írhatják rá. És a kérdésedre válaszolva, sehonnan nem fogod tudni, hogy ez most jó vagy nem jó. Itt én egy dolgot szoktam tanácsolni, hogy ha lehet, akkor inkább nagyobb gyártó termékét válasszuk. Azért, mert nyilván marketing szempontból, hogyha mondjuk velük szemben van egy valamilyen vizsgálat, és kiderül, hogy amúgy nem azt rakják bele, hamisítják az összetevőket, mert vannak mondjuk drága növényi hatóanyagok, és abból mondjuk valamilyen olcsóbbat raknak bele, az kellemetlen. És akkor ott kinéz egy jelentős bírság, de hogyha tegnap előtt alakult a cég, kit érdekel? Kategória.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Hamarosan 10 óra, egy dolgunk van már csak, hogy fölhívjuk a nap hallgatóját.
2: Naphali.
0: Naphali. Van külön ajándékunk is, ugye?
1: Eszter, te mivel turbosítasz ezután?
2: Nem tudom.
1: Mert elfogyott egy fél üveg méz.
2: Bodzás mézzel nyomtam eddig, hiszen a cukrom az 7-es, most körülbelül lehet, hogy 17-es. Nem tudom, szerintem egy neocitál és befekszem a paplamba.
1: Nagyon helyes.
2: Hát ez nem volt szép tőled.
0: Csaba, szevasz, Eszter, Juli, Feri. Te Csaba. Vagy a lap hallgatója, de nem mondtad azt, hogy Balázsék.
7: De mondtam, hogy Balázsék.
0: Akkor csak gratulálom! Tessék, már tapsod is van, jó? Akkor így van Balázsékos ajándékcsomag. Egyébként azt írtad, hogy kétfajta gyógyszer van. Az egyik az, amire érdemes inni, a másik meg, amire lehet inni. Nagyon fontos kététel volt. Figyelj, mutatjuk az ajándékodat.
8: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
7: Hát köszönöm szépen!
0: Nagyon szívesen.
2: Fogyasszátok egészséggel.
0: Honnan hívtál bennünket? Ja, mi hívtunk, de hol hívtunk?
7: Szabolcs, Szatmár-Bereg megye.
2: Ez a beszéd.
0: Szabolcsiak, gyertek ránk. Jó van, Csaba, küldjük az ajándékot. Szevasz.
7: Köszönöm.
0: Hello, szia. Lányok, jó pihenést, akkor holnap reggel találkozunk 6-kor. Jövünk.
1: Így van.
0: Szevasztok. Hello.
3: Na, ennyi

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
2: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
3: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
2: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
4: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620.

0: 1-en. Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
1: Juhéj!
0: Mi az, hogy virtuális AI út?
1: Nem tudod.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vitara már 7,5 misitől, Escross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
8: Na ne, tényleg?
7: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
8: Ez nagyon jól hangzik.
7: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
9: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk. Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
12: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktető fóliával,

0: és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
1: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
6: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en.
7: Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395 számra.
6: És műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
6: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Több mint 13 ezer szál cigarettát találtak a pénzügyőrök. Filmonként 56-ról a Mélius könyvtárban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. 12 új dolgozót vesz fel a debreceni Neopak. A svájci központú vállalat több mint 20 éve gyárt tubusokat a városban, és a növekvő megrendelések miatt új gyártósorokat indít. Gépbeállítókat, nyomdászokat és csomagolókat keresnek, 12 órás folyamatos munkarendbe. Az egyik új gyártósor már működik, a következő beüzemelését pedig jövő év elejére tervezik. Az új soron teljes egészében újrahasznosítható tubusokat gyártanak majd. A beruházással a vállalat éves gyártási kapacitása a jelenlegi 500 millióról 620 millió tubusra emelkedhet. Egy tiszagyulaházi férfi az M3-as autópályán 33 millió forint értékű adózatlan cigarettával utazott, amikor a NAV járőrei Heves megyében meg akarták állítani. Ekkor menekülni kezdett, és felborult az M30-as úton. A pénzügyőrök az autóból 13.200 doboz zárjegy nélküli cigarettát foglaltak le. A tiszagyulaházi férfit pénzmosással vádolja az ügyészség. Ma délután 14:30 Tükörcserepek címmel filmankétot tartanak a Mélius Juhász Péter könyvtár központi épületében. A program az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára szervezett debreceni megemlékezéseihez kapcsolódik. Ma is többnyire napos, kellemes őszi idő várható. Időnként befelhősödik az ég, de aztán újra kiderül, és eső nem valószínű. Délig 14 fokig melegszik fel a levegő. A gyenge északnyugati szél először északira, majd nyugatira fordul, de végig gyenge marad. Délután 16 fokig melegszik fel az idő, és többnyire napos marad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.

csak igazi mai sláger megy, és legyen változatosság, lejátszok ilyen nagy Rádió 1-es klasszikusokat is, mint ez. De már most kíváncsi vagyok, hogy az elmúlt 20 évből milyen dalok

is, mert itt egy SMS. Hello Atis, hello Rádió 1, Vanda vagyok, egy webshopnál dolgozom, csomagokat készítek össze. A rendelések már úgy érkeznek, mintha karácsony lenne, úgyhogy dolgosan csinálgatom veletek, csomagolok, címkézek, a zene pedig szuper jó. Változatos lesz a kínálat, ezt megígérem, ezt a Rádió 1-es kedvencet például imádni fogod. De lesz újdonság is, popzene Alex Warrantől. És popdance rögtön az

0: péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Anya, kapar a torkom!
4: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
5: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
7: Pont, mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
10: Pihenj egy kicsit.
11: Gondolkodj pozitívan.
12: Menj el sétálni, szedd össze magad.
13: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
14: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Készülj a hétvégére, egy szaftos sertés sült el. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéscomb minimum 7 kg-os kiszerelésben kilója csak bruttó 1049 forint október 12-e és 18-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren érkezik most, és jön a dal, amit Amerikában és Európában egyszerre imádnak a rádióhallgatók, természetesen itthon Magyarországon is kedvelt. Friss Rádió 1-es favorit, Fever Dream. Ez a dal egyébként a második albumáknak a lelke, ezt nyilatkozta Alex Warren a feleségével való megismerkedés.

0: igazi mai sláger megy, és a következő zenei óránkat a New Religion-nel indítom. Mindjárt érkezik Bebe Rexha. Az énekesnő vezette már a pop listákat, vezette már a dance listákat, és a country listákat is. Egy korábbi dala, a Meant to Be, rekordot döntött Amerikában, elképesztően hosszú ideig vezette a country pop listákat, és ez azért volt nagy szó, mert pop énekesként robbant be a country világába, általában ez fordítva szokott megtörténni arrafelé. Bebe Rexhától a New Religion érkezik tehát a következő óra elején.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
5: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudom.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes, olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
6: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Denkmit Colorant Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
14: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
15: Hunyavel szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
15: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől

0: Hétfőtől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Glamour napok a Fórum Debrecenben. Csapj le kedvezményes áron számos divatmárka termékeire csütörtöktől egészen vasárnapig. Találkozzunk a Fórum Debrecenben.
4: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
5: Otthoni és üzleti

0: telefonszámon.
1: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bike-ok a jó bringában Böszörményi út 153 vagy jobringa.hu.
2: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Rózsaszín séta az összefogás jegyében. 166 ezer daru a Hortobágyon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A korai stádiumban felfedezett emlőrák szinte 100%-ban gyógyítható. Éppen ezért a szakemberek a szűrővizsgálatok fontosságára hívták fel a figyelmet a hétfői rendezvényen Debrecenben. A szakmai előadássorozatot a résztvevők rózsaszín sétával zárták, ezzel is hangsúlyozva az összefogás erejét. A Magyar Rák Ellenes Liga debreceni alapszervezete minden év októberében megszervezi a figyelemfelhívó rendezvényét, amit idén is támogatott a Debreceni Egyetem, a DEAC és a Debreceni Orvostan Hallgatók Egyesülete. A Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai szerint már több mint 166 ezer daru tartózkodik a térségben. A madarak számát rendszeresen felmérik a természetvédelmi őrszolgálat munkatársai. A darvak őszi vonulása ilyenkor az egyik leglátványosabb természeti esemény a Hortobágyon. Remekül helytáltaló ki az FTC elleni szombati mérkőzésen, mert sikerült pontot szerezniük az Európa Liga főtáblás FTC otthonában. A találkozó 95. percében Dzsudzsák Balázs büntetőből szerzett góljával állította be az 1-1-es végeredményt. A Loki csapatkapitányát az M4 Sport és a Csak Foci is beválogatta az NB1 9. fordulójának legjobbjai közé, valamint a DVSC kapusát, Plamen Andrejevet is, aki az M4 szerint a hét védését mutatta be a Fradi elleni meccsen. Ma is többnyire napos, kellemes őszi idő várható. Időnként befelhősödik az ég, de aztán újra kiderül, és eső nem valószínű. Délig 14 fokig melegszik fel a levegő. Délután 16 fokig melegszik fel az idő, és többnyire napos marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.

0: klasszikusokra is.
1: Szia, Pris. Rudimentál vétingolnál.
0: De sokan mondták, hogy a listában lehetnének újdonságok.
2: Szia. Igen, elmondanám. A Regan Lilitől a Hear Me.
0: És igazi csemegékre, különlegességekre is jöttek szavazatok.
3: Jani vagyok. Baker Matt Bryan.
0: Minél több

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Igazi ma is láger megy, a pecásoknak is. Szia Atis, tegnap keményen megtoltam a melót, és mától 4 napos horgásztúrán vagyok Hollandiában. Természetesen a Rádió 1 lesz a hangulatfelelős. Üdv Zsóti! Zsótikám, hát akkor te hol vagy most, Feri? Egy terminál vagy már Hollandia? Csak mert én most bedobnék egy kis kávét, jön egy kis coffee break, aztán tolom tovább a zenéket neked is. Regál Lili újdonságát is hozni fogom, lesz Avicii is, mert ő örökké él a Rádió 1-en, és mindjárt jön a VB himnusz is Shakirától, Burna Boytól, mondom, a kávészünet után.
1: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
4: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
5: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620.

0: Rádió 1-en.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
5: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Anya, kapar a torkom!
9: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
10: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
12: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abbahagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy, és csak jelezném, ma van a sütemények világnapja, szóval egyáltalán nem nagy bűn, ha ebéd után egy kis desszertet, sütit eszünk majd. Az ebéd mellé pedig indítjuk a Daily Mixet a Bambolé-val.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
5: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
6: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
7: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
9: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezmény. Csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Már megint koszos az autóm.
2: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
1: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
2: 12 éves a Grand Casino. Próbálja ki a Grand Casino játékait, gyűjtse a sorsjegyeket, és induljon a 10 millió forint értékű nyereményekért. Sorsolás október 17-e, szombat. Részletek a Grand Casino-ban. 0-tól 24 óráig a Debrecen Pláza földszintjén.
3: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Személyes köszönet a lengyel konzultól. Tárlatvezetés ma délután a Déri Múzeumban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Személyesen mondott tegnap köszönetet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának Lengyelország budapesti konzulja az augusztusi M3-as autópálya baleset sérültjeinek ellátásáért. A buszbaleset után 5 lengyel sérültet kezeltek a Klinikai Központ ortopédiai és traumatológiai klinikáján. Közülük többen műtéti ellátásra szorultak. A konzul szerint a debreceni orvosok összehangolt és magas színvonalú munkája jelentősen hozzájárult a sérültek felépüléséhez. Ma délután 5 órakor Szolnoki László régész tart tárlatvezetést a Déri Múzeum Szepes Annó Falu a Farkasok Földjén című időszaki kiállításában. A tárlat a középkori Szepes település életét mutatja be, mert a több mint 2000 régészeti lelet segít felidézni az egykori falu mindennapjait. Október 21-éről 22-ére virradó éjszaka tetőzik az Orionidák meteorraja. A csillagászati jelenség idején ideális körülmények között óránként mintegy 15 hullócsillagot lehet majd megfigyelni. A meteorraj különlegessége, hogy szemcséi a héli üstökös hátrahagyott törmelékéből származnak. A meteorok rendkívül gyorsak. Másodpercenként 66 kilométeres sebességgel lépnek be a Föld légkörébe. Ma is többnyire napos, kellemes őszi idő várható. Időnként befelhősödik az ég, de aztán újra kiderül, és eső nem valószínű. Délig 14 fokig melegszik fel a levegő. A gyenge északnyugati szél először északira, majd nyugatira fordul, de végig gyenge marad. Délután 16 fokig melegszik fel az idő, és többnyire napos marad.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csípősre sikeredett a szerda reggel, hajnalban mínusz egy fok is volt, aztán mostanra már azért elég kellemesen elviselte az időben, 16 foknál nem lesz több. Erről is lesz szó majd a következő órában részletesen, hogy milyen időre számíthatok. Amire ebben az órában számíthatok, szokás szerint a legmenőbb pop és klubslágerek, a legnagyobb igazi maiak Daily Mixben. Hozok nektek koncertajánlatot, és jönnek a zenék már is. Switch Disco és a Sleep Tonight, Justin Bieber a Sorry-val és David Guetta, Kim Petrasszal és a When We Were Young-gal. Itt lesz az ebédidőtökben.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Egy pillanatra megállunk az igazi mai slágerekhez, mégpedig régi magyar slágerek miatt, klasszik zenék miatt, Bródy János slágerei miatt, ugyanis október 19-én 19 órától a Kölcsei Központban Bródy János ad koncertet az első 80 év címmel. Bródy János idén 80 éves, de dalai mit sem vesztettek erejükből. A magyar könnyűzene egyik legnagyobb hatású alkotója gitárral a kézben, bensőséges hangulatú koncerten idézi fel több mint 6 évtized pályafutásának emlékezetes állomásait. Az Illés és a Fonográf korszak legendás dalai, az önálló lemezek jól ismert és ritkán hallható szerzeményei egyaránt megszólalnak majd. Olyan dalok, amelyek generációkat kötnek össze, és ma is pontosan szólnak rólunk. Tehát ne feledd, Kölcsei Központ, október 19-19 óra, Bródy János első 80 év koncert. Most pedig visszatérünk az igazi maiakhoz. Daddy Yankee érkezik, Katy Perryvel itt a Konk

0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
2: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
2: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Reklámot hallottak.

Vannak olyanok, akik ebédidőben is az utakat rólják, gyorsan túl lesznek rajta, bepattannak, aztán fuvaroznak, vagy éppen A-ból B-be tartanak. Nekik szólnak közlekedési információink a Faraktár utcán, a Mák utca kereszteződés előtt építési munkálatok miatt kell lassítanotok. A Böszörményi út Nyulasi szakaszán útkarbantartási munkálatokat végeznek, és továbbra is kellő óvatossággal és türelemmel kell közlekednetek a Füredi út, Böszörményi út és Egyetem Sugár út közti szakaszán útfelújítás, aszfaltozás, sávlezárás, 30-as sebességkorlátozás, munkagépek, minden van, csak óvatosan. Mindenkinek jó utat kívánunk Debrecen útjain, jó zenével. Tiesto, Léla!

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Köszöntöm Önöket! Az FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. A magyar gazdaság helyzete is napirenden volt tegnap az országgyűlésben. Palóc Andrea Fidesz-KDNP képviselője a beruházások 9,1%-os visszaeséséről, valamint az építőipari új szerződések volumenének 55%-os csökkenéséről beszélt. Szerinte ugyanis ezek a folyamatok további gyárbezárásokhoz és munkahelyek megszűnéséhez vezethetnek. Magyar Péter kormányfő ugyanakkor az akkumulátorgyárak állami támogatását bírálta. Véleménye szerint a kormány több mint 1000 milliárd forint közpénzt fordított szennyező kínai és dél-koreai gyárak támogatására. A 2027-es költségvetésben pedig további 200 milliárd forintot különítettek volna el erre a célra. A támogatott beruházások között debreceni, komáromi, iváncsai és gödi gyárakat említett, miközben hangsúlyozta, hogy inkább a hazai kis- és középvállalkozásokat kellene támogatni. A BMW csoport több mint 1,7 millió járművet értékesített az idei év első 9 hónapjában. A vállalat közzétett adatai szerint Európában 4,5, az Egyesült Államokban pedig 3,4%-kal nőtt a kiszállítások száma. Kínában ugyanakkor a harmadik negyedévben 25%-kal kevesebb BMW-t és Minit adtak el, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a magyar piacon a BMW az első 9 hónapban rekordot ért el. 5465 új autót értékesített, ezek közül 418 volt a Debrecenben gyártott tisztán elektromos iX3. A Schaeffler csoport is közzétette az idei első 9 hónap előzetes eredményeit. A német autóipari beszállító árbevétele 17,5 milliárd euró volt, ami valamivel elmarad az egy évvel korábbitól. Az elektromobilitási üzletág árbevétele ugyanakkor 3,9 milliárd euróra nőtt. Ennek ellenére a vállalat most egy 240 millió eurós egyszeri leírást hajtott végre az elektromobilitási üzletágban, elsősorban a kínai piac vártnál gyengébb teljesítménye miatt. A debreceni gyáruk eközben pontos mérföldkőhöz érkezett. Elkészült a 20 milliómodik egysoros mélyhornyú golyós csapágy. A 2021-ben elindított sorozatgyártás azóta folyamatosan bővült, és 2025-ben két új gyártósorral növelték a kapacitást. A világ egyik vezető szálloda vállalata, az IAG Hotels and Resorts bejelentette, hogy megállapodást írt alá egy új Holiday Inn Express & Suites hotel fejlesztéséről Debrecenben, ami az 57. lesz Európában. A debreceni székhelyű magyar magántulajdonú Xanga vállalattal együttműködésben megvalósuló szálloda tovább erősíti az IAG Budapesten kívüli jelenlétét. Olvasható a cég közleményében. A 120 szobás hotel a tervek szerint 2029-re Debrecen város központjától nagyjából 1 kilométerre épülne fel. Egy lakásokat, irodákat és üzlethelyiségeket is magában foglaló új ingatlanfejlesztés részeként. Tárkányi Zsolt debreceni országgyűlési képviselő szerint az egész Fórum 2 elfogadhatatlan, és a debreceniek bevonásával kellett volna évekkel ezelőtt vitát nyitni arról, hogy egy ilyen értékes teleknek valóban a pláza építése a legmegfelelőbb hasznosítása. Tárkányi Zsolt szerint a beruházón kívül senkinek nem érdeke a Fórum 2 fejlesztés, mert nem szolgál közcélokat, ezért a terület hasznosításának átgondolását kéri. Paplászló polgármester közleményében azt írta, a Csapó utcai terület a beruházó tulajdonában van, de még nincs megállapodás a beruházó és az önkormányzat között, a Fórum és az új fejlesztés összekötéséről, valamint a Csapó utca mint közösségi tér fejlesztéséről. Így jelenleg csak az építési területen belüli munkákhoz szükséges közműkiváltások végezhetők el a közterületen. Paplászló hangsúlyozta, egyetért azzal, hogy a Csapó utcai közterületet nem lehet alárendelni a beruházásnak. Az csak úgy lehet megvalósítani, ha a Csapó utca teljes értékű közösségi térként szolgálja tovább a városban élőket. Olvasható a közleményben. A rendezvényipart az elmúlt években egyszerre formálta át a technológiai fejlődés, a fogyasztási szokások változása és a COVID-19. Ezeket a változásokat helyezte középpontba a rendezvényrestart, ami összekapcsolja az üzleti, a kulturális és a sportrendezvények szervezőit, szolgáltatóit, valamint a vállalati és intézményi partnereit. Oszkó Jakab Natáliát, a Magyar Turisztikai Program Alapítvány társelnökét hallják.
2: 2020-ban, ugye ahogy ezt kitaláltuk, és elsőre megtörtént az első rendezvény Restart, ennek is érdekes volt a története, elkezdtünk bemutatkozni a többi szervezetnek, és rájöttünk, hogy ahogy megtörténik a nyitás, mindenki igazából egy új konferenciával próbálta valahogy felvértezni a rendezvény szervezőket, és tudással, hogy mire lehet számítani.
1: A konferencián a gazdasági kilátások is szóba kerültek. Oszkó Péter volt pénzügyminiszter arról beszélt, ha növekednek a reálbérek, akkor erősebb lesz a gazdasági fogyasztás is. Szerinte jó példa erre a Campus Fesztivál, ami visszaigazolja, hogy a lakosság hajlandó a szórakoztatóiparra költeni. Ugyanakkor a digitalizációt nem lehet elkerülni ahhoz, hogy egy rendezvény nyereséges legyen. A korai stádiumban felfedezett emlőrák szinte 100%-ban gyógyítható. Éppen ezért a szakemberek a szűrővizsgálatok fontosságára hívták fel a figyelmet a hétfői rendezvényen Debrecenben. A szakmai előadás sorozatot a résztvevők rózsaszín sétával zárták, ezzel is hangsúlyozva az összefogás erejét. A Magyar Rákellenes Liga debreceni alapszervezete minden év októberében megszervezi a figyelemfelhívó rendezvényét, amit idén is támogatott a Debreceni Egyetem, a DEAC és a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete. Az újraélesztés alapjait is megtanulhatták a résztvevők az Idősek Hete keddi rendezvényén, a Csapókerti Közösségi Házban, ahol az egészségmegőrzés és a megelőzés került a középpontba. Remekül helyt álltak ki az FTC elleni szombati mérkőzésen, mert sikerült pontot szerezniük az Európa Liga főtáblás FTC otthonában. A találkozó 95. percében Dzsudzsák Balázs büntetőből szerzett góljával állította be az 1-1-es végeredményt. A Loki csapatkapitányát az M4 Sport és a Csak Foci is beválogatta az NB1 9. fordulójának legjobbjai közé, valamint a DVSC kapusát, Plamen Andrejevet is, aki az M4 szerint a hétvédését mutatta be a Fradi elleni meccsen. Délután 16 fokig melegszik fel az idő, és többnyire napos marad. Éjszaka azonban megnövekszik majd a felhőzet, és borult idő várható. Hajnalra 7 fokig hűl a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szentendrében vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: 95 Rádió 1 Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében is igazi mai slágerekkel túl vagyunk az ebédidőn, és jön a délutáni flow, kapaszkodjatok, Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órái jönnek egymás után. Előtte, mindenek előtt pedig programajánlat, mi vár rátok ma Debrecenben, megtudhatjátok, aztán pedig indítjuk a délutánt, méghozzá vele? Szerda délutánunk pörgetője Loi lesz a következő óra elején a Get Lucky-val.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hű, stabil optikai net féláron.
4: Bizony, ennek a felesen tréfa.
2: Otthoni és üzleti

0: számon.
1: Glamour napok a Fórum Debrecenben. Csap le kedvezményes áron számos divatmárka termékeire csütörtöktől egészen vasárnapig. Találkozzunk a Fórum Debrecenben.
2: Minőség is, kényelmes is.
3: Télre is, nyárra is.
4: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
5: Költséghatékony is, megbízható is.
6: Kislakásba is, nagyházba is.
7: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
8: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
9: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
8: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
10: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbekok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
11: Reklámot hallottak.
12: Helyben vagyunk, az FM 95 rádió egy helyi közéleti magazinja.
13: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
14: Társasjáték, film, régészet, nyelvgyakorlás és koncert is várja ma délután a debrecenieket. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Délután 2-től sakklub kezdődik az Újkerti Könyvtárban, ahol a játék kedvelői mérhetik összetudásukat. 14:30-tól a Mérius Könyvtárban Tükörcserepek címmel filmankétot rendeznek. A vetítés annak a többhetes debreceni programsorozatnak a része, amellyel az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezik a város. 16:30-tól ugyanitt Magyar Társalgási Klub várja a külföldieket, akik kötetlen formában gyakorolhatják a magyar nyelvet. Délután 5-től a Déri Múzeumban Szolnoki László régész tart tárlatvezetést a Szepes Annó Falu a Farkasok Földjén című időszaki régészeti kiállításon. A tárlat a Debrecen melletti egykori Szepes falu történetét és mindennapjait mutatja be. Anyagát a Déli Ipari Övezetben 2022 és 2024 között feltárt több mint 2000 régészeti objektumból válogatták. Este 6-tól ismét a Mérius Könyvtár lesz a helyszín. A második emeleti kerengőben Sofar Sounds koncert kezdődik. A nemzetközi koncertsorozat különlegessége, hogy a fellépők nevét a kezdésig titokban tartják. Egy hagyományos Sofar esten több különböző produkció követi egymást, nincs előzenekar és fő fellépő. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Csütörtökön pedig többek között nyugdíjas társasjátékklub, régészeti előadás és kézműves foglalkozás is szerepel a debreceni program kínálatban. Jó szórakozást kíván az FM 95 Rádió 1 Debrecen.
12: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Isten hozott a rádió egy délutánban, 13 óra után, ebéd után jöhet egy kis pörgés, hát persze kell is, hogy elnyomjuk azt a sok szénhidrátot, amit benyomtatok az ebédkor, vagy nem, mindegy, étel formájában érkezett a tompulat, de mindenkit felrázunk, ígérem nektek, én Szilágyi László vagyok. Ebben az órában köszöntjük majd a születésnaposokat, ez az kell, hogy még nevezzétek őket, 20-95-95-3-95-re, SMS-ben vagy Viberen, Alex Warren, Fever Dream, Avicii, The Night, Maroon 5, Cardi B-vel és a Girl Like You-val érkezik.

Ma a nyugodt őszi időre, délután sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható, délután pedig 16 fok körül alakulnak a hőmérsékletek. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet holnap mínusz 1 és plusz 9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. Ha pedig most fáznál, rád adjuk Éva Max igazi maiját.

0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ó, már megint koszos az autóm.
2: Nyugi, töltsd le a MyGreenLine applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
1: Csodálatos! Hogy volt? MyGreenLine. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
3: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
4: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.

érkeztünk a rádió egy igazi mai slágerei között a délutánban a szülinapi pillanatunkhoz. Ez az a rész, amikor mindenkit átölelünk, megpróbálunk egy óriási gibonkarral valahogy mindenkit köszönteni. Boldog születésnapot kívánunk nektek, óriási pacsi, mindenkinek, aki ma ünnepel, egy valaki pedig élvezheti az édes részét is ennek az ünnepségnek. Kismandula cukrázas sütemény csomag. Gyarmati Zoltánt köszöntik vele munkatársai, kívánnak neki boldog szülinapot, és persze mi is beállunk ebbe a sorba. Zoli, boldog szülinapot, jó étvágyat a finom süteményekhez. Ma délután 18 óráig vehető át a Csokonai Színház mellett található Kismandula cukrászdában névvel telefonszámmal. Hypaton, Norma Jane Martin és az Out of My Head a mai mindenkivel együtt ünneplős igazi mai slágerünk. Boldog szülinapot nektek!

0: zenéli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Nem sokára 14 óra elérkeztünk a nap feléhez, sőt, túl is vagyunk rajta. Ez azt jelenti, mivel szerda van, hogy óráról órára a hétvége felé közeledünk, azért még van mit tenni, de mi ebben a partnereitek leszünk a délutánban is, meg itt lesz veletek Györke Attis is, aki plegykákat, új zenéket, játékot hoz nektek. Én meg köszönöm a figyelmeteket, a Debreceni stúdióból Szilágyi Lászlót hallottátok, mindenkinek csodaszép délutánt kívánok, sziasztok!

0: 95 Rádió egy helyi közéleti.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
3: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
4: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Csipet, Ropi! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipet, Ropi termékeket a boltok polcain, akár betűropi, vagy perec formájában is. Csipet, Ropi! Harap rá!
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
9: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
12: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
13: Önnek a Protexin kell.
12: Gyógyszer nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: 12 éves a Grand Casino. Próbálja ki a Grand Casino játékait, gyűjtse a sorsjegyeket, és induljon a 10 millió forint értékű nyereményekért. Sorsolás október 17-e, szombat. Részletek a Grand Casino-ban. 0-tól 24 óráig a Debrecen Pláza földszintjén.
15: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat.
16: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Továbbra sincs megállapodás a fórum bővítéséről. Két gyanúsítottja van a hortobágyi csónak balesetnek. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Továbbra sincs teljes megállapodás a Fórum bevásárlóközpont bővítéséről. Pap László polgármester közlése szerint a Csapó utcai fejlesztési terület a beruházó tulajdonában van, és az építési engedélynek megfelelően fejleszthető. A közgyűlés által elfogadott szabályozási terv szerint a Csapó utca 27 szám alatti épületet, az egykori roncsbár helyi védettséggel rendelkező részét meg kell őrizni, és integrálni kell az új kereskedelmi központ épületébe. Két fontos kérdés továbbra is nyitott. Hogyan kötik össze a jelenlegi fórumot az új épület résszel, illetve miként alakítják át a Csapó utcát közösségi térré. A bevásárlóközpontot évente mintegy 8 millióan keresik fel, és 40 debreceni, illetve magyar vállalkozás működtet benne üzletet. Két embert hallgatott ki gyanúsítottként a rendőrség annak a tavalyi hortobágyi csónak balesetnek az ügyében, amelyben meghalt a Debreceni Egyetem 26 éves PhD hallgatója. A rendőrség vízi közlekedés halált okozó gondatlan veszélyeztetése miatt nyomoz. A csónakban négyen ültek, amikor az a hortobágy

0: kutya egyik zsilipjénél felborult, hárman kiúztak, a doktorandusz holttestét viszont csak 8 nappal később találták meg. A tragédia egy halbiológiai vizsgálat közben történt. A nyomozás továbbra is vizsgálati szakaszban van. Csütörtökön változóan felhős idő várható, kisebb csapadék is lehet. A maximum hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nem csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Halló!
2: Hello, Bello!
0: Hello, Bello! Jaj, hát pont megígértem a hallgatóknak, hogy kevés lesz a beszéd és sok a zene, úgyhogy ezennel akkor el is búcsúzom tőletek. Sziasztok! Hát, látom, a fiataloknak visszaadták a telefonokat a suliban. A napköziben akkor már nem lesz tanulás.

0: Galili újdonság, nagy Rádió 1-es favorit Faruk Otton a Peppaz, vagy éppen az év egyik legtöbbet játszott rádiós lágere a világon, Taylor Swift-től a The Fate of Ophelia, mondom, a kávészünet után.
1: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
4: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
5: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0

0: legyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Jó, ha tudod, hogy a vaspotló szedését nem akkor kell abba hagyni, amikor jobban érzed magad, hanem amikor már a vasraktáraidat is feltöltötted. A 100 darabos Maltofer rágó tablettát ajánlott 3 hónapig szedni, majd ellenőriztesd laborban a raktárvas szintedet. Ha szeretnéd, a Maltofer szirup formában is megtalálhatod a gyógyszertárban. Maltofer rágó tabletta és szirup. Vén nélkül kapható vaspotló gyógyszerek. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
6: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új Foxpost alkalmazást.

0: az ég.
1: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
2: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
3: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
4: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumf új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumf.
2: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
5: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkos a hát nem ez. Újra nem ez.
6: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ráadásul több nyelven is visszaköszön a buzdítás, olaszul ugye dai-dai, japánul iku, spanyolul dale és franciául ale. Ezzel is hangsúlyozva a futball és a világ összefogását. Shakira lehet, hogy az év dalát hozta össze? Na, az majd év

A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót.
0: A hallgatók szavazatai alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.

0: 25 év, 25%. Deichmann.
1: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
3: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
7: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosa hát nem ez. Újra nem ez.
8: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
13: Glamour napok a Fórum Debrecenben. Csap le kedvezményes áron számos divatmárka termékeire csütörtöktől egészen vasárnapig. Találkozzunk a Fórum Debrecenben.
14: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklám@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
10: Reklámot hallottak.
11: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Újabb nemzetközi szállodalánc Debrecenben. A hétvégén is ingyen utazhatnak meccsre a Loki szurkolói. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Újabb nemzetközi szállodalánc érkezik Debrecenbe. A világ egyik vezető vállalata, az IHG Hotels and Resorts megállapodást kötött a debreceni Xangával egy Holiday Inn Express and Suites szálloda fejlesztéséről. A márka Next Generation koncepciója alapján kialakított szálloda 100 kényelmes modern vendégszobával, 20 lakosztállyal, ingyenes meleg reggelivel és wifivel, valamint az Express Café and Bar szolgáltatásaival várja majd az üzleti és szabadidős utazókat. A tervek szerint 2029-ben megnyíló hotel a városközponttól 1 kilométerre épül majd fel, egy lakásokat, irodákat és üzlethelyiségeket is magába foglaló új ingatlanfejlesztés részeként. Ez lesz az IHG első szállodája Kelet-Magyarországon. A vállalatnak jelenleg 5 működő és 3 fejlesztés alatt álló hotele van hazánkban.

0: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
1: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
2: Vasárnap ismét ingyen utazhatnak a DKV járatain a Loki meccsre tartó szurkolók. A DVSC Zete bajnoki délután 3:30 kezdődik a Nagyerdei stadionban. Az érvényes meccsjeggyel vagy szurkolói bérlettel rendelkezők 00:30 és este 8:30 között díjmentesen használhatják a DKV villamos, autóbusz, troli és trolipótló járatait.
1: A DKV információit hallották.
2: Csütörtökön változóan felhős idő várható, kisebb csapadék is lehet. A maximum hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Akárhol megyek, mindig csak titeket hallgatlak. Reggel kapásból bekapcsolom a Balázsék Showt, és igazából folyamatosan titeket hallgatlak. Ti meg

0: zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kérsz fekete virslit?
2: Nagyon szellemes, olyan nincs.
1: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
2: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
1: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
2: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
3: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton Tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Pihenj egy kicsit.
7: Gondolkodj pozitívan.
6: Menj el sétálni, szedd össze magad.
8: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
9: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbáncz fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 5 órától live mix Juhász Gerivel és Regál Lilivel. Addig még együtt rádiózunk, és a következő zenei órát a Wonderful Life indítja.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
5: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázs!

0: Rádió 1-en.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
5: Hol van a sluszkulcsom, illetve... Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
6: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
7: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV gyártás Jászfényszarún. 1989 óta.
5: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
6: Ezt nem hiszem el.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
10: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
14: Na ne, tényleg?
13: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagú
14: részét.
13: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
14: Na ne, tényleg?
13: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé.

0: és Zsigmond Emőke főszereplésével.
1: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
4: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Minőség is, kényelmes is.
7: Télre is, nyárra is.
8: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
7: Költséghatékony is, megbízható is.
9: Kislakásba is, nagyházba is.
10: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
11: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
6: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
11: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
12: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szingöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
13: Wolf Kati vagyok, Kocsis Tiborral és Király Viktorral találkozunk a Queen Symphony koncerten november 15-én a Debreceni Költségközpontban. Jegy.hu.
14: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Egy perces hír összefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. Már valamennyi Debrecenben kezelt sérült jól van az augusztusi lengyel buszbaleset után. Az M3-as autópályán történt szerencsétlenség 5 sérültjét látták el a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Közülük többen műtétre is szorultak. Voltak itt combcsont töréssel, mást gerinc csigolya töréssel operáltak. A betegek néhány nappal később elhagyhatták a klinikát, kezelésük Lengyelországban folytatódott. Lengyelország budapesti konzulja kedden személyesen köszönte meg a debreceni szakemberek munkáját. Csütörtökön változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, kisebb csapadék is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 8 fok között alakul, napközben 16 és 21 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Ó, mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó.
0: Ez a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 perccel vagyunk 4 után, kaptam közlekedési infókat. Evelyn írta, hogy volt egy baleset a 47-esen, Derecskett Csemete kertnél, kis busz ütközött személyautóval, mind a kettő az árokban, teljes az útzár. András pedig azt írta, legalább 9 kilométeres a dugó az M0-áson, az M1-es felé haladva a Nagy Duna hídnál, a nagy lezárásoknál. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-en. Autós barátaim pedig ezt a dalt kapják tőlem ma a Rádió 1-en.

0: hazai slágereket.
1: Jó napot, ti vagytok a legjobb rádió, a világ legjobb rádiója.
0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Folytatom most egy fiatal énekessel, Alex Warrennal. Ezt a dalát világszerte imádják, Magyarországon is egyre nagyobb kedvenc. Fever Dream. 15-16 éve készít egyébként videókat az internetre Alex Warren. Most a 20-as

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
2: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
3: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysk-nél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
5: Na ne, tényleg?
4: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
5: Ez nagyon jól hangzik.
4: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd Molmove appod, és tiéd lehet a napon a 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Molmove appban is, nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
8: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: Hol van a slusz kulcsom, illetve...
10: Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
11: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
12: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV-gyártás Jászfényszarún. 1989 óta.
10: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
11: Ezt nem hiszem el.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 38 perc, közlekedési információk. Baleset volt a 47-es főúton Derecskén, a 19-es kilométernél, a félútpálya van lezárva. Legalább 9 kilométeres a dugó az M0-áson, az M1-es felé haladva a Nagy Duna hídnál, a nagy lezárásoknál. Ezeket az infókat kaptam korábban. Andris pedig írt az M1-esről, hogy szakaszosan belassul Budapest felé haladva Tatabánya után. Bicskéig folyamatosan nagy, erős a forgalom. Ha van még hír az utakról, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat kívánunk mindenkinek! És ugye nem baj, drága Rádió 1-esek, ha Taylor Swiftet most odaültettem az orvosülésre. Énekel egy nagyot, az igazi mai slágerek között.

0: Itt a Rádió Egyen 5 órától Juhász Gerivel és Regál Lilivel 2 órás live mix, aztán kívánság műsor 8-tól, Disco Sheet 9-től World is My Radio Show. Szuper délutánt!
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
3: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: 1-en. Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
1: Juhéj!
0: Mi az, hogy virtuális AI út?
1: Nem tudod.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Tintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Tintinox késekkel. Ecofamily. Drokkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Tintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Tintinox késekkel.

0: Hungaroringi.hu.
1: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
2: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
3: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszbárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hunja be a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: December 4-én újra gospel karácsony Debrecenben a Kölcsei Központban. Közel 30 fős kórus, élőzenekar és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n és a Kölcseiben.
9: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
10: 12 éves a Grand Casino. Próbálja ki a Grand Casino játékait, gyűjtse a sorsjegyeket, és induljon a 10 millió forint értékű nyereményekért. Sorsolás október 17-e, szombat. Részletek a Grand Casino-ban. 0-tól 24 óráig a Debrecen Pláza földszintjén.
11: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
12: Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madás Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
13: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a felesem tréfa.
14: Otthoni és

0: Wolf Kati vagyok, Kocsis Tiborral és Király Viktorral találkozunk a Queen Symphony koncerten november 15-én a Debreceni Költségközpontban. Jegy.hu.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A Debreceni Hírportál. A Debreceni Hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
2: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
3: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Egy perces hír összefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket! Szándékosan okoztak tüzet ma hajnalban egy debreceni Derék utcai társasházban, nem sokkal később pedig egy nő holttestét találták meg a közelben. A rendőrség a tűzeset kapcsán rongálás miatt indított nyomozást. A holttestet járókelők találták meg egy közeli parkos területen. A rendőrök kizárták az idegenkezőséget. A nyomozás jelenlegi adatai szerint felmerült, hogy az elhunyt nő összefüggésbe hozható a lépcsőházban keletkezett tűz okozásával. Ennek pontos körülményeit még vizsgálják. Csütörtök reggel Debrecenben borult időre és 6 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Napközben fokozatosan szakadozhat a felhőzet, délután 15 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: lány, akinek kék a haja, és háromszor is megnyerte egymás után a nagy rádió egy DJ szavazást. Hello Lili, még egyszer!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
0: SMS és Viber számunk 0620-311-111. Ha minőségi zenéket szeretnétek, bízzátok ránk magatokat, megyünk tovább.
1: Repül az idő, itt vagyok veletek még egy órát, csapjunk is bele egy óriási kedvencetekkel, ami nem más, mint a Bambolé. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött reggel.

0: Közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. Két személyautó karambolozott frontálisan a 47-es főúton Derecske térségében a 19-es kilométernél, félpályás útzárban, és még mindig majdnem 10 kilométeres a dugó az M0-es autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé a 17-es kilométertől. Mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623111111. Lili, baromi csinos vagy, mint mindig, írja nekünk a Viberen Martin.
1: Köszönöm szépen, akkor ezek szerint ő néz is minket.
0: Igen, ti is nézhetitek Lilit Mix közben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Este hétig nincs megállás, megyünk tovább.
1: Érkezzen egy olyan dal, aminek az előadója, a producere jelenleg idén is az első lett a világon a DJ meglistája alapján. Ő nem más, mint David Guetta. Tőle érkezik most az I Don't Wanna Wait itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
2: Rádió

You promised. Was losing control. Crazy night. Intense sex.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ma a Rádió 1 live mixben 2 órán át Reggel Lili a lemezjátszóknál élőben. Rengeteg az üzenet, szia Lili és Geri, most már egy macska hallgatótok is van. Sok puszi nektek, jó a műsor, Rami.
1: Én imádom a cicákat, jöhet bármennyi, úgyhogy hát üdvözöljük őt is.
0: Így van. Erika és Szandi vagyunk a Csorvási Pizzaházból, almás pite sütés közben vagyunk, és imádjuk Reggel Lilit.
1: De szeretem az almás pitét, mindig megéhezek egyébként a rádióban.
0: Jó munkát mindenkinek, és üdvözlet nektek oda a Csorvásra. A pizzériában 06-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Megint hidratálunk egy kicsit, Lili, jó? Kicibálok a konyhába, iszunk egy csomó vizet, ezt kötelezően meg kell csinálnom minden DJ-vel.
1: Tudom. Geri megtanít inni.
0: Yes. Még a végén béka nő a hasunkba, úgyhogy egy kis hidratációs szünet, aztán pedig jövünk vissza.
1: Pontosan.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Hajnó.
4: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: A következő MOL-os vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
6: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
7: Dativ PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. V nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: Hol van a slusz kulcsom, illetve...
10: Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
11: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
12: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV gyártás Jászfényszarún. 1989 óta.
10: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
11: Ezt nem hiszem el.
13: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosohát nem ez. Újra nem ez.
14: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
2: Reklámot hallottak.
15: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, egy nem akármilyen búcsú SMS Regál Lilihez, itt a Rádió Egy Live Mixben. Sziasztok, ma hallgattam vissza a múlt heti World is My Radio Show-t, azon belül is Lilit, majdnem írtam is üzenetet, hogy gratuláljak az ibizai fellépésedhez. Aztán váltottam az élő adásra, és mit ad Isten, ismét Lili mixel. Nem is tudom, hogy a munkaidő végének, vagy neked örültem jobban, kedves Lili. Hallottam annó évekkel ezelőtt a legeslegelső adást, amikor élőben zenéltél a Rádió Egyen, ahogy akkor is, úgy szerintem most is alázatos vagy a zenéhez, a rajongókhoz. Maradj mindig ilyen, Lili, így szeretünk, üdvözletet, Petya.
1: Aztán, hát ez különösen jól esett, nagyon szépen köszönöm a gratulációt is, igen, tényleg imádom ezt csinálni, és hát például az ibizai fellépés az egy óriási mérföldkő volt nekem, ahogy a Majorka is, és két héttel ezelőtt Cipruson is volt lehetőségem zenélni. Egyszerűen imádom a zenét, és remélem, hogy ezt sikerül átadnom a rádiózáson keresztül is.
0: És hogy milyen volt az ibizai fellépése Lilinek, azt ti is vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon, vagy az applikációnkban, a Mixek fülben. Jó sok fellépés lesz még a héten?
1: Ma is megyek zenélni egy egyetemi buliba, aztán pénteken és szombaton is találkozhatunk. Várlak titeket szeretettel a fellépéseimen.
0: És még két óra Regál Lili élőben ezen a héten a World is My Radio Show-ban. Holnap este akkor találkozunk újra. Jó bulit már a Lili, hajrá!
1: Egyet alszunk, és már jövök is vissza hozzátok, addig is sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió Egy Kívánság műsor kezdődik mindjárt BD Rexával és a Faithless-szel. Jön a New Religion, és innentől ti jöttök, a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
4: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
5: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
6: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
7: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620.

0: Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
6: Csipet, Ropi!
7: Wow!
6: Egy csipet!
5: 90 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
6: Csipet!

0: Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
1: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
2: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
3: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
4: Hunyavel szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
10: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
13: Gyerünk! Még egyet! Gyúrd!
14: Gyúrsz? Mi is?
15: Csak mi kolbászt!
16: Békés Csabán 4 napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Well Hello, Kowalski, Parnagrast, LL Junior, Biolex, BSV és még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25.
17: A Csabai, Csabán az igazi!
7: Reklámot hallottak.
8: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Egy perces hír összefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. Közvetlenül is pályázhatnának kedvezményes bérlakásra a Debrecenben dolgozó 35 év alatti fiatalok a Phoenix lakásprogramban. A változtatásról a közgyűlés dönthet. Az önkormányzati támogatás a lakhatási költség egyharmadát fedezi, a fennmaradó kétharmadot a bérlőnek kell vállalnia. Az első pályázati eljárásban két ingatlanfejlesztő összesen 229 lakást ajánlott fel a programhoz. Az idei év végén 15 lakás állhat rendelkezésre, további 82 a jövő év első, 132 pedig a második felében. Csütörtök reggel Debrecenben borult időre és 6 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Napközben fokozatosan szakadozhat a felhőzet, délután 15 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most.
7: Rádió 1.
8: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és

0: emberek!
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Este 8-ig szokás szerint Rádió 1 kívánság műsor van itt nálunk. Krisztián.
2: Egy Martin Gerix, szemlétszíves.
1: Intézem már is, idén is a második helyet szerezte meg a nagy DJ meg szavazáson, szóval továbbra is ő a világ második legjobb DJ-je, szorosan David Guetta mögött. Kinek menjem?
2: Kollégáimnak. Mi a nagybani piacon dolgozunk, piacunk.
1: Aha, jó forgalmatok van ma?
2: Elég jó, igen, igen, mindig.
1: Hál' Istennek, Martin Gerix, Ed Sheeran, Repeat It, ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Jó munkát!
2: Köszönöm szépen!

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: igazi mai sláger megy. Rádió egy kívánság műsor. Halló, halló.
1: Ja, Viki vagyok, és Alex Warrentől szeretnék kérni valami számot.
0: Hello, Viki! Emlékszem a hangodra. Mi jó fél évvel ezelőtt beszéltünk viszonylag gyakran, hetente egyszer-kétszer, és mindig megállapítottam, hogy olyan fáradt a hangod.
1: Há, igen, és ez igaz is.
0: És hát úgy hallom, nincs változás továbbra sem.
1: Há, igen.
0: Kinek menjen ez az Alex Warren dal?
1: Annyinak meg magamnak.
0: Szokott azért jó kedved is lenni?
1: Hát szokott, igen.
0: Mikor volt legutóbb?
1: Napokban, csak most elkaptunk valami vírust, aztán úgy...
0: Viki, csináljuk már azt, Léci, hogy amikor legközelebb jó kedved van, azonnal telefonálj, és kérj egyszer új dalt, jó? Nagyon szeretném a mosolygós, vidám, nevetős Viki hangját is hallani, jó?
1: Jó.
0: És akkor jön, amit kértél, Alex Warren, Fever Dream.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Attila, parancsolj!
1: Szakirától kérek egy dalt Viviennek.
0: És Vivien kicsoda?
1: Vivien a barátnőm.
0: Na akkor ez hamarosan a tiétek lesz. Shakira, Burna Boy, Die Die. És közben a további kéréseket is várom a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets, Master Food.
5: Hunyavel szemét mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
11: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
12: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert szia Geri, anyának szeretném kérni a Van Kiss-t Metzger Vikitől a vacsora készítés mellé, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és majd éhen halok. Ez egy SMS volt, Hannától kaptuk. Ki kéri még ezt a dalt?
1: Balázs.
0: És te kinek küldöd, Balázs?
1: Böbinek.
0: Üzensz neki valamit?
1: Azt, hogy...

0: 12 fok van jelenleg, adjuk nektek a ritmust Metzger Vikivel, Gabriel Dancerrel és Blanche-sal, jön a Van Kiss itt a Rádió 1-en. Jó futást!
1: Köszi szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokan hívjátok ma is a Rádió 1 kívánság műsort. Halló, halló!
1: Szia, Péter vagyok, a Louis számát szeretném kérni.
0: Hello Péter, az újat, a Golden Summert?
1: Így van.
0: Nagyon ez egy nagyon jó dal. Kinek menjem?
1: Nem akarok közhelyeket hangoztatni, szerintem a VBF hallgatóknak folyamatosan.
0: VBF, ez minek a rövidítése?
1: Villamos biztonsági felülvizsgáló.
0: Akkor te is az vagy?
1: Így van.
0: Jól van, emlékezzünk akkor közösen az idei nyárra itt a Rádió 1-en. Jön a Golden Summer, Loitól és David Puentestől. Jó munkát!

0: A Rádió Egyet halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show egy csomó vadi új zenével. Ma Jaminát és Pure Beat-et terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Jó pihenést addig, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
5: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: Rádió 1-en.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
6: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
7: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszbárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8 599 000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
11: Jaj, de jó, a víz forraló.
10: Szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
11: Jaj, de jó, a víz forraló.

0: 50 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért. Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú.

0: Discos. Discos.
1: Rádió 1. BG Juniorral, Hanvai BG-vel és

Attila mixel, és el is küldte ugye a tracklistáját hozzá, hiszen ő most nincs itt velünk, én DJ Junior vagyok, köszöntök én is mindenkit nagy-nagy szeretettel, és jöjjön a Bambolé, vagy Bambolé, igen, az, Alex Kenji-től, ezzel indul a Diszkosit Rádió Show, itt a rádió, egy ilyen jó szórakozás mindenkinek.

0: tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalin diszkosít a Rádió 1-en, Bárány Attila nélkül, de az ő mixével, viszont mi élőben vagyunk, Hanvai PJ és én DJ Junior.
1: A héten már beszéltünk róla, de azóta több posztba is belefutottam, ugyebár, hogy az elmúlt héten volt a világ DJ választása, mondhatni, amiben hatodjára először David

0: Ja, nem mellesleg zeneír volt.
1: Abszolút, igen, és Emrek, ugye, akiről beszélsz, hogy szétváltak, és hát mondjuk már régóta rosszban vannak, ha így veszik a dolgokat, és most emiatt szűnik meg teljesen az Afterlife, bár Afterlife bulik se voltak mostanában, ha már itt tartunk. Nekem egyébként az a furcsa ebben a listában, de még majd beszélünk rá akár a következő kolomban, hogy például a legmenőbb DJ, aki ugye a legtöbb pénzt csinálja, jóformán Calvin Harris, ő tulajdonképpen ezen a listán csak talán a 11. helyen van, tehát még top 10-be se fér be. De menjünk tovább most, Bárány Attila mixel itt a Diszkos Radio Show-on a Rádió 1-en, de Evener lemezével a Fade Out Lines-a folytatódik a Diszkos Radio Show itt a Rádió 1-en.
2: It's creeping in sweetly, it's definitely, there's nothing more.

0: Kezdő egy csak igaz a mai sláger megdiszkosít Radio Show-t, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel. Ezen a héten félőben vagyunk, és én egyébként jövő héten nem leszek, de szombaton ott leszek Békés Csabán, ugyanis a diszkosít aktivizációra haza kell jönnöm.
1: Mert hogy egy nagy fesztiválon fogunk játszani, 22:15-kor kezdtünk a nagy koncert után, Bárány Attila indítja a diszkosít Legends-et, utána Hanvai PG, majd én DJ Junior, most nem 4:30-ra fogunk játszani, egy kicsit kevesebbet, de az elmúlt 21 évből mindent pörgetünk, majd még vissza egyébként egy picit a DJ Magi listához, ahogy David Guetta, Martin Garrix és Anima volt az első három. Nekem még az is furcsa volt, hogy egyébként Hugel csak a 48. helyre került, pedig ez az év szerintem az övé, minden szempontból a house zenében, de hogyha viszont reálisan nézzük ezt a listát, ugye ez egy szavazás tulajdonképpen, akkor általában mindig is minden egyes évben, már nagyon régóta így van, az általában a holland DJ-k például nagyot mentek, és az angolok is, tehát ott nagyon sokan vannak rajongók és szavaznak, valahogy más országok DJ-t kevésbé szavazzák, kivétel David Guetta, aki ugye az egész világon világsztár.
0: Én nem tudom, hogy milyen nemzetiség a következő úriember, hát azt sem tudom, hogy hogyan kellene kimondani a nevét, de egy biztos, hogy Alanor jön itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a diszkosít Radio Show-ban.

Mackosit Radio Show, itt a Rádió Egyen, mindeste 8 és 9 között itt vagyunk veletek, immáron lassan 21 éve. Egyébként ezt meg is fogjuk majd nagyon ünnepelni, december 4-én Pécset és december 5-én Budapesten lesz Diszkosit Legends, de ebben az esztendőben még találkozunk október 24-én, ez most már hamarosan itt van Békés Csabán, és ha minden igaz, akkor Szilvesztertől is Budapesten Diszkosit Legends is lesz. Most pedig már is menjünk tovább egy olyan zenekarral, ami nagyon-nagyon régen benne van szerintem a köztudatban, és hát a legnagyobb ismérvük legalábbis szerintem az, hogy tetőtől talpig feketébe jártak és elektronikus tánczenét csináltak, illetve valamilyen popzenét, de ami biztos, nem véletlenül vannak itt a Diszkositban is jelen. Jön a Depeche Mode, a Rádió Egyen, csak igazi, ma is láger megy a Diszkosit Radio Show-ban.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem, Hanvai Picsivel ezen a héten.
1: Jövő héten egyébként két rendezvényen is játszom, az egyiken Budapesten, majd október 22-én, ott ha hiszitek, hanem ez egy kura párosítás, szerintem csak fesztiválokon játszottam még vele együtt klubban, nem, Regálilivel játszom Budapesten egy rendezvényen, és utána 24-én pedig diszkosít Legends lesz majd Békés Csabán.
0: A jövő hét extra lesz, ugyanis jövő héten én nem leszek adásban, ugye ezen a héten Attila hiányzik, igazoltan abszolút mind a két esetben, viszont én pénteken jövök haza és megyek a Kopaszigátra szórakoztatni, szombaton pedig Békés Csaba diszkosít aktivizál, utána pedig jövök fel a fővárosba, a budapesti rezidenciámon fog pörgetni. Most pedig már is megyünk tovább, és jön a méltán híres Peter Axon itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkosít Rádió Show-ban.

0: volt a Diszkocsi Rádió Show, itt a Rádió 1-en, búcsúzunk mindenkitől. Az elmúlt egy órában Bárány Attila mixel, de itt volt Hanvai PJ és én DJ Junior. Én azzal, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, vannak föl mixek, saját dalok, és a héten is kerülnek ki új megjelenések, klipek, úgyhogy menjetek föl, és kövessétek be, amíg nem tettétek meg, valamint a Facebook oldalon a rajongóin a DJ Junior live-on, ott elérhető minden DJ Junioros lemix, felső rögzített poszt, és például az összes nyári egy pakba be van pakolva, úgyhogy én legközelebb pénteken mixelek itt a Rádió 1-en, szevasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, hogyha bárki szeretné bármelyik saját gyártású dalomat, cuccomat, mashupomat, mindenféleképpen írjon nekem a Hanvai PG kukac, hanvaipg.hu-ra, én ezzel búcsúzom, további jó rádiózás, ennyi lett volna ma estére a Diszkocsi Rádió Show. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavazta. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: vasárnap estig Rádió egy top 500
1: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Meghoztam a legjobb magyar DJ-ket, újdonságok, zenehírek, kulisszatitkok a világsztár DJ-k házatájáról. Jó sok mindenre számíthattok. Hello Yami, induljunk el!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit. Egy újdonsággal fogok kezdeni, ez Switch Disco és Sam Feld közöse, ez pedig a Sleep Tonight. Maradjatok mindenképp velünk most is.
2: Hey, what's up? This is

0: szóltak már a Rádió 1-en, és jönnek bizony különleges újdonságok is, olyanok, mint például a most következő.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sázamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies, and you're listening to The World Is Mine, radio show on Radio 1.

0: minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamila és Szofi közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a rádió.

0: My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: este buli van a legjobb magyar DJ-kkel, mellette még mindig Jamina a lemezjátszóknál. Hello Jami, menjünk tovább.
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit. Egy újdonsággal fogok kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem Jami.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a Word is Mine Radio Show. Jamila a lemezjátszói mögött, és jön az egyik legutóbbi saját dalod, amit előszeretettel játszanak nálunk a többiek is esténként 9-től. Például Regán Lili, Pulmex vagy Antonio.
1: Ez Tolvaj René és Jamila közöse, a Feel the Fire.

0: ez az a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, 11-ig Jamin, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hát ismerős dallamok jönnek, 1998. júliusában jelent meg a Stardust fantasztikus kislemeze, a Music Sounds Better With You. Na, ennek a legendás dallammenete köszön vissza ebben az újdonságban David Guettától és Milkytől.
1: Egy nagyon

0: tőle a Beautiful a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jön a szokásos gyors helycsere a lemezjátszóknál, és Jamina után itt is van Pure Beat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: mindenkinek, szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Szevasz Pure Beat, induljunk el!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Mester 3-assal indulunk, Switch Disco, Samfeld és a Rehab közöse. Ez nem más, mint a Sleep Tonight, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Heard Is Mine Radio Show Pure Beat a lemezjátszói mögött. Mára is hoztunk nektek egy csomó friss megjelenést. Norvégiából jön most egy zseniális új zene.
1: Egy újdonsággal megyünk tovább, The Bauside Norvég Dance elektronikus projekt, amelynek a zenében erősen jelen van a house hangzás. Egyébként sokat nem tudunk még a formációról. Próbáltam egy picit utána járni. Amit megtaláltam, az biztos, hogy Spotify-on jelenleg közel 10 millió havi hallgatottságot jelez, szóval egyébként beindultak a srácok, és ez a dal, amit elhoztam nektek, a Magnetic címet viseli, hivatalosan egyébként ez a dal február 27-én jelent meg. Ez a zene, ami egyszerűen mondhatjuk úgy, hogy oda vonz magához, ez egy olyan dal, ami kicsit lüktető, de közben mégis nagyon könnyű, pont ettől működik, pont ettől ennyire jó, úgyhogy ha ma este te is hagynád magad, hogy egy kicsit sodrodj, akkor válaszd ezt a dalt, érkezik Bausa és a Magnetic, ezzel megyünk tovább, itt a Heard Is Mine Radio Show-ban.

minden este 9-től a Rádió 1-en. This is the world is mine.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show szerda este. Üdv a most érkezőknek, szevasz Pure Beat neked is, még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikem. Na mivel megyünk tovább? Most pedig egy igazi különlegesség következik. Major Lazer Get Free című dala, hát ez a vokál, ami abban a dalban található, valami fantasztikus. Ugye a Major Lazer egy amerikai elektronikus zenei formáció, amelyet 2008-ban Diplo és Switch alapított. A csapat dancehall, reggae, dub, hip-hop és hát elektronikus klubzenei vonalon mozog, szóval azt mondhatjuk, hogy mindent összemostak, és hát a Get Free című track 2012-ben jelent meg, a dal komoly nemzetközi sikereket ért el, és ami igazán érdekes, egyből rengeteg remix és átirat készült a dalra, viszont én most egy vadi új remixet hoztam belőle, ami 2026-ban készült el, méghozzá Confuse verziójában, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Bird Is Mine Radio Show Pure Beat a lemezjátszóknál, és most jön egy friss zene innen hazúról.
1: Így van, egy igazi klub klasszikus következik, ami több mint egy évtized után is megállja a helyét. A tánctéren Yves La Rocque de Zoo című felvételről van szó, amit a világ és hát legfőképp a magyar közönség ugye a Mozaik Remixben ismerhette meg, úgy igazán. Ez a verzió ugye 2011-ben jelent meg, és azonnal igazi, hát hogy is mondjam, klubfegyverré vált, és hát nagyon időtálló lett az a verzió, ugyanis én a mai napig szoktam játszani az eredeti verziót, de most 2026-ban készült egy új átirat, ahol a klasszikus vokál megmaradt a dalba, szóval mindenki föl fogja ismerni, hogy miről van szó, és ezúttal Rolex készített rá egy igazi friss klubhangzást, már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a Bird Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: ez Pure Beat saját remixe volt belőle a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Köszi neked ezt az elmúlt egy órát, Jenny volt.
1: Köszönöm, hogy itt lettem, jövő héten találkozunk, csoki, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát! Szép

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival.

Rádió Egyen csak igazi ma is, Lágermegy éjszaka is, Ray Daltont hozom most, és a Düregent azoknak, akik ilyenkor is dolgoznak. Például Zola, az 55 éves kamionsofőr, Majoros Zoltán. Állandóan éjszaka dolgozom, írt egy üzenetet, úgyhogy minden este hallgatlak titeket. Köszi Zola, gondolom a haverok hívnak így. Ray Daltont hozom, akit a haverok, fogalmam sincs, hogy hogy hívnak. Hát lehet, hogy Ray, lehet, hogy Dalton, vagy nem becézgetik se, hogy jön a jó kis Düregent, és Parádés Társaság gyűlt össze erre az órára is, úgyhogy mi leszünk a tökéletes választás az éjszakai órákban is. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is, és a visszaszámlálás folytatódik péntek délelőtt 10-kor starttól Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája. A Rádió 1 top 500, Balázsék indítják a listát, és egész hétvégén át pörög a slágerlist, hogy a vasárnap lesz majd a csúcs, amikor is kiderül, hogy kinyeri idén a Rádió 1 top 500-at. Ugye a tavalyi győztesünk Lady Gaga volt, úgyhogy őt ünnepeltük egy hétvégén át, előtte David Guetta húzta be. Na de hogy idén ki, vagy kik lesznek a győztesek, ez vasárnap este 8 előtt egy picivel kiderül. Egy korábbi győztes Ed Sheeran érkezik, és a Martin Garrix-szel közös dal a Repeat It a Rádió 1-en.

vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

fiatalkora ellenére, és azt mondta, hogy akit a színpadon látunk, az nem ő, hanem Tatjana. Ugye minden szupersztárnak van egy ilyen alter egója, mert ő Tate McRae valójában egy zárkózott, csendes félénk lány. Na, de akit a színpadon látunk, az Tatjana. Hát gondolom, ha valami rosszat csinál, azt is Tatjanára fogja. Ja, már is Tatjana, akarom mondani, Tate McRae és a Greedy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most például Loi és David Fuentes közöse a Golden Summer. Loi egy Z-generációs német énekesnő, és még azelőtt, hogy kijöttek volna a saját dalai, mert elég masszív követő táborral rendelkezett, annak köszönhetően, hogy nagyon sok feldolgozás, dalfeldolgozás videót posztolt, például a TikTokra, például az Instagramra. Az első stúdióalbuma a Left in Your Love 2025 februárjában jelent meg, ez pedig most az aktuális kedvenc.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nem, mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Miatt?

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, éjszaka is. Pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg az amerikai szupersztár Taylor Swift The Life of a Showgirl albuma, ami aztán az amerikai zene és lemezkiadás történetének leggyorsabban eladott albuma lett, és ez a mérföldkő még inkább megerősítette a lemez kereskedelmi hatását és a státuszát. De mennyi is ez az annyi? Az első heti eladásokról egy szám több mint 4 millió album egység, ami az Egyesült Államokban elkelt. A globális rekord az első héten több mint 5,5 millió példány, és ezzel a gyorsasággal megdöntötte a korábbi rekorder Adele 25 című albuma első heti eladási csúcsát. Az album anyagát egyébként Taylor Swift az Eras Tour európai szakasza alatt írta és rögzítette, és a koncertek szünetében rendszeresen repült vissza Svédországban, hogy a korábbi sikercsapatával, Max Martinnal és Sávekkel dolgozzon a dalokon. Megérte az ingázás, azt hiszem. Erről az albumról szól most egy nagy rádió egyes.

A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság.